0: elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére. Rendkívül száraz volt az idei április, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán csütörtökön. Az elemzés szerint a csapadék országos átlagban csupán 4,1 mm volt, ami 90%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Hozzátették, hogy több meteorológiai állomáson semennyi csapadék nem hullott a hónapban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: sztori. Jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tényleges életfogytiglant kapott a fonói gyilkos. A kaposvári törvényszék pénteken nem jogerősen hozott ítéletet a férfi ügyében, aki tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített. A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövetőt a főbüntetés mellett véglegesen eltiltották a járművezetéstől, valamint kötelezték a büntetőeljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére. Több mint 13 ezeren vettek részt a pénteki német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal. Tájékoztatásuk szerint középszinten 10 ezeren, emelt szinten pedig mintegy 3 ezeren tettek érettségi vizsgát. A vizsga időtartama középszinten 180 perc volt, míg az emelt szintű írásbeli feladatainak megoldására 240 perc állt az érettségizők rendelkezésére. Az érettségi vizsgák a jövő héten a szakmai tárgyakkal folytatódnak. Sopronban vett mintákról is igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, erről számolt be a szervezet pénteken. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai tájékoztatták a Győr-Moson Sopronvár megyei kormányhivatalt, akiktől vizsgálatot és kármentesítést kértek. A Greenpeace szerint sok magánberuházást érinthet az aszbeszt szennyezés ügye. Híreink végén pedig sport. Jövő pénteken Kaposvárról rajtol a Tour de Hongrie mezőnye. Az idei verseny előtt az amatőr kerékpárosok is lehetőséget kapnak arra, hogy testközelből ismerjék meg a Kaposvár-Szekszárd szakasz útvonalának egy részét. A bringázás szerelmesei ma délben indulnak a Kaposvár arénától, és 3 különböző távon járhatják be a verseny útvonalat. A gyerkőcöket egy 7 kilométeres túra várja, a családok egy 33 kilométeres kényelmes tempójú körön, a gyakorlottabbak pedig ugyancsak 33 km távolságon, de sportosabb sebességgel tekerhetik végig a Tour de Hongrie harmadik szakaszának zselici körét.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
4: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond volt.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: fáj, remegni a félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk.
3: Let me tell you.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Beköszöntött a jó idő, amivel megkezdődött a motoros szezon is. Ennek apropóján szezonnyitó motoros tréninget szerveznek a kaposvári rendőrök. Az érdeklődőket ma a Kaposvár arénánál várják, interaktív közlekedésbiztonsági programokkal, szimulátorokkal, vetélkedőkkel és járműbemutatókkal. 80 motoros ingyenes tréningen vehet részt, amit képzett oktatók tartanak. A helyek korlátozott száma miatt ezen a programon csak azok vehetnek részt, akik előzetesen regisztráltak. Az elmúlt héten országos átlagban stagnált az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az örökítő anyag koncentráció Kecskeméten volt kimutatási határ felett. A szennyvíz eredmények szerint a következő időszakban nem várható az influenzás fertőzés számok emelkedése. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Tisztázták ugyanakkor azt is, hogy nem merült fel adata a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki hatos lottó sorsoláson. A 18. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 4-es, a 9-es, a 11-es, a 12-es, a 31-es és a 35-ös. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 369.950 forint. A 4-esek 7.175 forintot érnek, míg a 3 találatosokért 2.565 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 265 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ma este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. A szervezet közlése szerint a péntek délután kezdődött gyűjtésben országszerte 240 település, több mint 430 áruháza vesz részt. Somogy vármegyében 17 helyen adakozhatnak a vásárlók. Kaposváron a Lidl és az Aldi üzletekben, valamint a Tesco-ban találkozhatunk a zöld mellényes önkéntesek egyikével, akik a vármegye rászoruló családjainak gyűjtenek adományokat. A nélkülözőknek a készételkonzervek, a rizs, a tészta és a hozzájuk passzoló szószok, a lekvárok és befőttek, valamint a kekszek és édességek jelentik a legnagyobb segítséget, illetve bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer. Egynyári és évelő virágok, valamint zöldségpalánták közül is válogathattak a kaposváriak a pénteki hagyományos virágvásáron. A Somogyi vármegyeszékhely minden évben megrendezi a vásárt, aminek ezúttal is a főutca, múzeum előtti szakasza adott helyet az Európa Parkkal szemben. A vásárlókat egynyári és évelő virágokkal, balkonnövényekkel várták, voltak muskátlik, csüngőnövények, de paprika és paradicsompalánta is. A virágvásárról Szita Károly polgármester is beszámolt a közösségi oldalán. Azt írta, a kedvelt és immár hagyományosnak számító tavaszi eseményen ebben az esztendőben is széles kínálat várta a kaposváriakat. Vidrás családi napra várja a látogatókat a Petesmalmi Vidra Park. Azok, akik ma ellátogatnak a lábod melletti tórendszerhez, nem csak vidra etetést láthatnak, hanem számos kiegészítő programon kapcsolódhatnak ki. A délelőtt 11 órakor kezdődő rendezvényen a szakemberek, a hüllők és a kétéltűek világába nyújtanak bepillantást, de lesz gyógynövényséta és bemutató is. A vidrás családi napra egészen 16 óráig mehetnek az érdeklődők. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban azt írta, mivel az országos kórház főigazgatót a miniszterelnök nevezi ki, akinek a személye változni fog, úgy gondolja etikusnak, ha távozik a posztjából. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, közölte a Hungarometa Facebook oldalán csütörtökön. Az elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991 és 2020 közötti évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kertmozi és egy új belvárosi étterem megnyitása is szóba került azon a találkozón, ahol Szita Károly az Együd Árpád Kulturális Központ munkatársaival egyeztetett. Rádiónknak nyilatkozva a polgármester beszámolt arról, hogy a megbeszélésen szó esett a fesztiválok átalakításáról, valamint arról, hogy miként lehetne még érdekesebbé tenni ezeket a rendezvényeket. Kaposvár polgármestere egyébként az elmúlt időszakban több intézménybe is ellátogatott, és a konzultációk a jövőben is folytatódnak. Az egészségügy rejtelmeibe avatták be a diákokat a kórház szakemberei csütörtökön, a gyerekek meglátogatták az intézmény Skill laboratóriumát. A Kaposi Mór Oktatókórház közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a kaposvári Gárdonyi Géza általános iskola negyedikesei, valamint a Kadarkúti Jáli Csernő szakképzőiskola 9. osztályos diákjai leshettek be a kulisszák mögé. Megnézhették, hogy miként történik a vérvétel, hogyan működik az ultrahang, de a VR anatómia is a program része volt. A bemutató célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a kórházban folyó munkával. A gasztronómia mellett az állattartás és a gazdaságok működése is a középpontba került azon a gasztroesten, amit péntek este rendeztek Bőszénfán. A bőszénfai szarvasfarm vendégei egy traktoros túrával indították az estet, melyen betekintést nyerhettek a gazdaság működésébe és a legeltetéses állattartás rejtelmeibe. Az est fénypontja egy ötfogásos vacsora volt. Ezen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakértő meghívottak tartottak előadást. A szervezők célja az volt, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig végig tudják követni az ételek útját. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, tudatta az oktatási hivatal. Azt írták, hogy a legtöbben, valamivel több mint 75 ezeren a 9. évfolyamra jelentkeztek. 6 évfolyamos gimnáziumban 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumban pedig mintegy 5 ezeren szeretnének tanulni. A 9. évfolyamra jelentkező diákok felét technikumokba, harmadukat pedig gimnáziumokba vették fel. Az eredményekről a felvételizők a napokban szerezhettek tudomást. Azoknak, akik nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. A Tisza társadalompolitikájának egyik alappillére a részvételiség formáinak visszaállítása, emelte ki Búdis Kriszta leendő kormánybiztos csütörtöki Facebook bejegyzésében. Úgy fogalmazott, a cél, hogy újra legyen valódi társadalmi párbeszéd, érdemi egyeztetés és beleszólási lehetőség az emberek életét érintő döntésekbe. Hozzátette, parlamenti szinten ezt képviseli a Társadalmi Részvétel Bizottsága, ahol a civil társadalom, az önkormányzatok, a szakmai közösségek és az állam kapcsolatának újragondolása zajlik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.
2: A neked nem jut

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak
1: társadalmi célú hirdetés. Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most! Yeah.
3: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot!

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.
1: Amíg te otthon

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bániva vagyok a Rádió Most híreivel. Játékos formában ismerkedhetnek a felnőttek munkahelyeivel a kaposvári óvisok. Kárpáti Tímea alpolgármester csütörtökön a közösségi oldalán számolt be arról az együttműködésről, ami a Kaposvári Szakképzési Centrum és a helyi óvodák között jött létre. A szakmakóstolgató rendezvényeken a kicsik arra kapnak lehetőséget, hogy megismerjék a különféle szakmákat, életutakat. Az alpolgármester a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem a pályaválasztásról szól, hanem élményszerzésről, nyitottságról és inspirációról. Tényleges életfogytiglant kapott a fonói gyilkos. A kaposvári törvényszék pénteken nem jogerősen hozott ítéletet a férfi ügyében, aki tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített. A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövetőt a főbüntetés mellett véglegesen eltiltották a járművezetéstől, valamint kötelezték a büntetőeljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropoliten Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. A számvevőszék azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. Azt írták, hogy az ellenőrzés során a feltárt tények alapján több bűncselekmény gyanúját állapították meg. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint 20 településen mértek stagnálást, enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti területén és Szegeden. Hozzátették, hogy a mért eredmények szerint az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A közlés szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Híreink végén pedig sport. Jövő pénteken Kaposvárról rajtol a Tour de Hongrie mezőnye. Az idei verseny előtt az amatőr kerékpárosok is lehetőséget kapnak arra, hogy testközelből ismerjék meg a Kaposvár-Szekszárd szakasz útvonalának egy részét. A bringázás szerelmesei ma délben indulnak a Kaposvár arénától, és három különböző távon járhatják be a versenyútvonalat. A gyerkőcöket egy 7 kilométeres túra várja, a családok egy 33 kilométeres kényelmes tempójú körön, a gyakorlottabbak pedig ugyancsak 33 kilométer távolságon, de sportosabb sebességgel tekerhetik végig a Tour de Hongrie harmadik szakaszának zselici körét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit 5 perccel 7 óra után ezen a szombati napon, május 9-én gyönyörű tavaszi reggelünk van, igaz, vannak felhők az égen valóban, de napsütésnek is örülhetünk, 13 fokot mutatnak a városban a hőmérők, és egészen meleg lesz később. Vagyis megint minden adott ahhoz, hogy a legideálisabban töltsük el a hétvégénket a szabadban, jó levegőn, jó társaságban, például a legnagyobb sztárokkal itt a 91.2-n. Demi Lovato énekel mindjárt Niall Horan újdonságát, hozzá a Little More Time-ot, és itt van a Purple Disco Machine Kungs féle Substitution. Vidám napot, kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Gyönyörű napot kívánok mindenkinek, külön az ünneplőknek, május 9-én, a szülinaposoknak, és akiket nevükön nevezünk, ők a Gergelyek. A görög eredetű név jelentése éberen őrködő, de a névnaposok között vannak a Karolák, Karolinák, Kristófok, Györgyök, Katalinok, Sarolták, vagy a Lana, illetve Hófehérke nevet viselők is. Legyen része mindnyájatoknak sok-sok nevetésben ma. Mi pedig hozzuk sorra a legnagyobb slágereket, mindjárt Planet Funktól a Cheese the Sun, de előtte még Hozért a Too Sweet-tól.
0: Ez volt a Kalendárium. 91.2. Rádió most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Gyönyörű szép tavaszi napra számíthatunk, kellemes májusi időre ma. Kezdetben még felhősebb lesz az ég felettünk, de napközben felszakadozik a felhőzet, és szinte zavartalan napsütést élvezhetünk folyamatosan. Általában a szél is mérsékelt lesz, az UV-sugárzás viszont már magas a déli órákban. 24-25 fok lesz a mai maximum, késő estére 15-17 fokot jósolnak. Ami pedig a holnapi napot illeti, a hajnal 11 fokos lesz, a reggelünk viszont már 13-16 fokos. Délelőtt több lesz a napsütés, délután egy kicsivel több felhővel kell számolnunk, de 26 fokot mérhetünk majd. A hétfő hoz változást időjárásunkban, ugyanis már egyre több gomoly felhő érkezik, és záporok, zivatarok kialakulására van esély, sőt, néhol felhőszakadás is lehet. A szél élénk és erős lesz, a hőmérséklet 24 fokos, kedre hűl vissza a levegő 18 fokra, aznapra is ígérnek még esőt, és igazából záporokat, zivatarokat jövő hét majdnem minden napjára, amellett, hogy azért a délutánok továbbra is 18-20-21 fokosak lesznek.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Ti hisztek a szellemekben?
4: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
5: Igen.
4: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
5: Megcsinálom.
4: Megcsinálod?
5: Mit kell mondani, Bloody Mary?
4: Bloody Mary, háromszor.
5: Bloody Mary. De, Bloody Mary.
4: De akkor mondjuk,
5: tudod mi?
4: Akkor
5: nem menj... csinálom meg. A nagy...
4: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
5: Nem mondom be.
4: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
5: Is.
4: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
6: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
7: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
8: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: A kaposvármost.hu-n ismét számos olyan információ található, ami érdekes és fontos lehet számotokra. Egyrészt, hogy 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie. Hogy pontosan hol és mikor láthatjuk a versenyzőket, elolvashatjátok, és azt is, hogy jótékonysági vidrabált tart a Petesmalmi Vidra Park. A mentett kis vidrák életének megmentéséért szervezi az Egyesület. A jövő orvosai, diákok látogattak a kaposvári kórházba, és ismerkedtek az egészségügy rejtelmeivel, és ismét a hazai jogélet meghatározó szereplői találkoztak Kaposváron. Aztán karbantartás miatt ideiglenesen zárva lesznek a műfüves sportpályák Kaposváron. Erről is érdemes tudni, és arról is, hogy ismét elindult a virágos ház, virágos erkély pályázat városunkban. Meg utolsó napjához érkezett a tavaszi Shopping Week Kaposváron, a Korzóból kollégáim majd be is jelentkeznek a nap folyamán, de a mai friss híreket is majd a kaposvármost.hu-n olvashatjátok el.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztráld blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kertmozi és egy új belvárosi étterem megnyitása is szóba került azon a találkozón, ahol Szita Károly az Együd Árpád Kulturális Központ munkatársaival egyeztetett. Rádiónknak nyilatkozva a polgármester beszámolt arról, hogy a megbeszélésen szó esett a fesztiválok átalakításáról, valamint arról, hogy miként lehetne még érdekesebbé tenni ezeket a rendezvényeket. Kaposvár polgármestere egyébként az elmúlt időszakban több intézménybe is ellátogatott, és a konzultációk a jövőben is folytatódnak. Beköszöntött a jó idő, amivel megkezdődött a motoros szezon is. Ennek apropóján szezonnyitó motoros tréninget szerveznek a kaposvári rendőrök. Az érdeklődőket ma a Kaposvár arénánál várják, interaktív közlekedésbiztonsági programokkal, szimulátorokkal, vetélkedőkkel és járműbemutatókkal. 80 motoros ingyenes tréningen vehet részt, amit képzett oktatók tartanak. A helyek korlátozott száma miatt ezen a programon csak azok vehetnek részt, akik előzetesen regisztráltak. Érdekes foglalkozások, ismeretterjesztő előadások és izgalmas programok várják az érdeklődőket ma a Fekete István Látogatóközpontban. Az intézmény közleménye szerint a Madarak és Fák Napja alkalmából megrendezett eseményen lesz faismereti előadás, madármegfigyelő hajókázás a Desedán, de egy zenés-mesés előadás is várja a gyerekeket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári helyi csoportjának sátránál a madárvédelmi eszközökről és technikákról hallhatnak a látogatók. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület szakemberei pedig nem csak beszélnek a halakról, hanem közös pecázásra is invitálják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Az Európa Nappal egybekötött rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik, és késő délutánig tart majd. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken. Magyar Péter azt követően kérte fel a dékánasszonyt, hogy az előzőleg jelölt Mellétei Barna Márton csütörtökön lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről. A közösségi oldalán azt írta, azért mond le a jelöltségről, hogy a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolata miatt ne vetüljön árnyék a rendszerváltásra. Az elmúlt héten országos átlagban stagnált az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az örökítő anyag koncentráció Kecskeméten volt kimutatási határ felett. A szennyvíz eredmények szerint a következő időszakban nem várható az influenzás fertőzés számok emelkedése. Sopronban vett mintákról is igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, erről számolt be a szervezet pénteken. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai tájékoztatták a Győr-Moson-Sopronvár megyei kormányhivatalt, akiktől vizsgálatot és kármentesítést kértek. A Greenpeace szerint sok magánberuházást érinthet az aszbeszt szennyezés ügye.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, kora reggel kisebb eső nem kizárt. Napközben nem várható jelentős csapadék, esetleg elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Többfelé élénklökések kísérhetik az északias szelet. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 23 és 25 fok körüli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Gyönyörű, vidám és laza szombati napot kívánok mindenkinek 6 perccel 8 óra után, de elsősorban szép reggelt. Mi lesz a mai program? Hogy indítjátok a hétvégét? Szívesen olvasom soraitokat a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkon, illetve ha van közlekedési infótok, azt is ide küldhetitek, de hívni is tudtok természetesen bennünket. Mi pedig hívjuk sorra a legjobb előadókat és szuper kis lágereiket. Így mindjárt jön Diez és Menta egy kis méreggel, meg Lady Gaga a The Dead Dance című dalával.

0: belé, senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bár.
1: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

Topic dalát hallgattuk, a Breaking Me címűt a Rádió Moston. Vidám napot és hétvégét kívánok nektek, teljen a legjobb hangulatban, a legjobb társaságban. Gyűjtsétek magatok köré azokat az embereket, akikkel sokat tudtok nevetni, de legalábbis nyugodtan, kiegyensúlyozottan és harmonikusan tölthettek együtt jó néhány órát. Ha mondjuk inkább saját magatokkal lennétek így, akkor bízom benne, erre is megtaláljátok a megoldást. De közben azért legyetek velünk is, hiszen a zene valami csodatévő. Függetlenül attól, hogy milyen nyelven adják elő, nem kellenek igazából szavak hozzá, hogy érzelmeket tudjanak kiváltani belőlünk. Úgyhogy egy igen univerzális dologról van szó, amit mindenki tud élvezni, és remélem együtt tesszük meg. Mindjárt jön Ray Dalton például, most viszont Ellie Goulding énekel.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 9-e van ezen a szombaton, a Gergelyek ünneplik névnapjukat, és együtt ünnepeljük az Európa napot. Már 76 éve, illetve 1986 óta, de 76 éve annak, hogy 1950-ben egy francia külügyminiszter javaslatot tett az Európai Unió elődje az Európai Szén és Acélközösség létrehozására. 1763-ban született Batthyány János költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Schiller, a német költő és drámaíró 1850-45 éves korában hunyt el. Howard Carter, az angol felfedező Tutankhamon szarkofágának megtalálója 1874-es születésű volt. Ottlik Géza, kossuthdíjas írónk és műfordítónk pedig 1912-es. 62 éves lett ma Geszti Péter, showman és zenész. 77 éves született Billy Joel, az amerikai rockénekes, zongorista és zeneszerző. Dave Gahan, brit popénekes, vagyis a Depeche Mode együttes frontembere 64 éves lett ma. 62 lenne Albert Györgyi, újságíró, média személyiség. Ajtai Andor, kossuthdíjas színész, rendező 1975-ben hunyt el. Míg Takács Marika, aki 1957-től a nyilvános adások kezdetétől a Magyar Televízió bemondónője volt 29 éve. Aztán ma emlékezünk Balogh Erzsi színésznőre, aki a Szabó Család című rádiójátékban 48 éven át Irént alakította, 2008-ban hunyt el. Vidas Sassoon, a világ legismertebb fodrásza pedig 2012-ben. És 6 éve kellett elbúcsúznunk Little Richard amerikai zenésztől. A szülinapjukat ünneplők között van még Erkárpáti Péter színész, Tihanyi Tóth Csaba színész és Csobot Adél énekesnő színésznő 32 éves lett.
0: Ez volt a Kalendárium. Társadalmi célú hirdetés.
2: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Programajánló.
1: A Vasari Képtárban ma délután 3 órakor Színek és formák univerzuma Ungvári Károly és Ungvári Judit kiállítása nyílik, melyre szeretettel hívnak meg mindenkit. Szintén a mai napon délután 3 óráig tart az Európa napi program és a Madarak és Fák napja rendezvénye a Fekete István látogatóközpontnál a Desedán. Európai játékudvar vár mindenkire, országkvízekkel, érdekességekkel a nagyvilágból, logikai és ügyességi játékok. Aztán a Fekete István látogatóközpont a Madarak és Fák napja alkalmából kézműveskedéssel, természetismereti játékokkal, mesesarokkal, faismereti túrával, kacsavadászattal, sétahajózással is még rengeteg meglepetéssel készül. A részvétel ingyenes. Mint ahogy az évad nyitó motoros tréning is ingyenes, és délután 3 óráig zajlik a Közlekedési Kultúra napja alkalmából a Kaposvár arénánál. Interaktív programokkal várnak minden érdeklődőt. A Titi Táncház ma délután 17:30-kor kezdődik a Tipegőknek az Együd Árpád Kulturális Központban, aztán 6-tól a gyermekek robhatják, majd jön az ifjúság és felnőtt táncház 19:30-tól, muzsikál a Somogy zenekar. A Virágfürdőben pedig majd DJ Volumen muzsikál a szezonzáró éjszakai fürdőzés alkalmával, a Gyógyfürdőbe, a Wellness Világba, a Fedett Élmény Fürdőbe és a Kültéri Medencékbe is várnak benneteket. A Kultik moziba késő estig lehet menni, például az új Birka Krimi című misztikus vígjátékra, de a gyerkőcöknek több mesefilm is van műsoron. Holnap pedig lesz egy különleges vetítés, Billie Eilish koncertfilmjét nézhetjük meg délután 4 órától. Holnap az évad záró családi matinéra hívnak kicsiket és nagyokat a Bábszín térbe, a figurás játszó 10-kor nyit, 11 órától pedig a Nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput társulatának Halud legyen kövér című előadását lehet megnézni.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu. Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jövő pénteken Kaposvárról indul a Tour de Hongrie harmadik szakasza. Alakuló ülését tartja ma az országgyűlés. A bronzéremért játszhatnak a kaposvári kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie, idén a harmadik szakasz rajtol el a vármegyeszékhelyről május 15-én. A verseny részleteiről péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a kaposvári rajt helyszínén, a Kaposvár Arénánál. Az eseményen Szita Károly polgármester felidézte, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár Arénától indul, innét a Honvéd utcán át haladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a Cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el a várost és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és május 15-én napközben. Átmenetileg zárva lesz a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt ma zárják le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. Ma tartja alakuló ülését az országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után válthatja Orbán Viktort hivatalában. Az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház ezt követően meghallgatja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökeinek beszámolóját az országgyűlési választásról. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Híreink végén pedig sport. Drámai csatában mindössze egyetlen ponttal kaptak ki a kaposvári kosarasok pénteken. A Kométa KVG Kaposvári KK az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében vívott kiélezett mérkőzést a Falkó Szombathely ellen. Az idegenben pályára lépő kaposváriak végül 93-92 arányú vereséget szenvedtek, amivel a vasiak lezárták az egyik csapat 3 győzelméig tartó párharcot és bekerültek a bajnokság döntőjébe. A Kométa KVG kosarasai így már a bronz csatára készülhetnek, melyben a Paksi atomerőmű ese lesz az ellenfelük.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma kezdetben változóan felhős időre számíthatunk, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
5: Györfi Betta. 5 perccel múlt el 9 óra, derűs ébredést kívánok a lustálkodóknak, és sok-sok vidámságot mindenkinek erre a hétvégére. Az idő gyönyörű lesz, ami igazán kedvez a szabadtéri programoknak, és azokból lesz bőven. Itt Kaposváron és a környéken, ugye a Desedánál, a Fekete István látogatóközpontnál, ezt már korábban elmondtam, a Kaposvár arénánál is zajlik egy nagyszabású program. Na de ahogy ez lenni szokott, azt is meg fogom tudni, hogy ezen a május 9-én még mi várhat ránk. Az égiek szerint hogy hatnak ránk a bolygóhálások? A horoszkópot hozom majd, de előbb Madonna Like a Virgin című dalát, Eva Max újdonságát, és itt van Portugal The Man a Phyllis Dillel.

0: olimpiai bajnok, Szilágyi Árok!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Jó, Sauli,

Két oldalú minden érem, ez Dihász Furacs és Szakács Gergő közös dala volt, a Rádió Moston szólt. Május 9-e, már beszéltünk róla, egyrészt Európa nap, lesz ezért rendezvény, sőt, már el is kezdődött a Desedai Fekete István látogatóközpontnál, nagyon sok játékkal, érdekességgel várnak benneteket. Ugyanakkor a Táncház napja is ma van, magyar kezdeményezésre. Ezt mindig május 6-ához legközelebb eső szombaton tartják, és lesz Táncház Kaposváron, igen, majd este az Együd Árpád Kulturális Központban, illetve már a tipegőknek ugye 17:30-kor elkezdődik. De még valamit tudnunk kell, mégpedig azt, hogy a planetáriumok világnapját is ilyenkor ünnepeljük, legalábbis ebben az évben. 1925. május 7-én nyitott ki az első újkori planetárium, és így május 8-án és 9-én országosan több planetárium tart többféle előadást a nagy közönségnek, amihez csatlakozott a Zselici Csillagpark is, akik ma délután 4 órakor nyitnak majd, és például lehetőség lesz a nap távcsöves megfigyelésére, planetáriumi filmvetítésre beülni, a Zselici Csillagos égboltot is így ismerhetjük meg, de láthatunk ismeretterjesztő filmet például Mars a következő mérföldkő, Fekete lyukak a láthatóvá vált láthatatlan, és Európa útja csillagokhoz címmel. Ugyanakkor ma a planetáriumok világnapja alkalmából a 19:30, 19:45 és 8 órakor kezdődő vetítések után még plusz egy ráadás film is lesz, amit a vendégek megszavaznak. Meg aztán nem maradhat el, ezúttal sem az éjszakai távcsöves bemutató, 9 óra után kezdődik az regisztrációhoz kötött, és szóljatok oda időben, hogyha szeretnétek részt venni rajta. Vár mindenkit a Zselici Csillagpark. Mi pedig Calvin Harris és Regan Bowman közös dalával várunk most benne.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Már most kellemesen meleg van, így 2 perccel fél 10 előtt. 18-19 fok körül állnak a hőmérők. A csúcsot később 24 fokra teszik, és a most még jelenlévő felhők is lassanként eltűnnek, és sokszor lesz tiszta az égbolt felettünk, így zavartalan a napsütés. Erős UV-sugárzásra is készülni kell. Talán itt-ott egy-egy záporocska előfordulhat a kora esti órákban, de holnapra is gyönyörű időt ígérnek nekünk. A reggeli 12-13 fok után hamar felkúsznak a hőmérők 26 fokig, délelőtt lesz zavartalan napsütés, délutánra újra felhők érkeznek, amik azért megszűrhetik azt, meg az erős UV-sugárzást. Hétfőn is egészen kellemes meleg lesz, de már érkeznek a zivatarokat, záporokat hozó felhők és az erős szél, ami kedre lehűti a levegőt, 18 fok lesz akkor már csak a maximum, és egész héten olyan 20 fok körül állnak meg a délutáni csúcsok, a hajnalok valamivel hűvösebbek lesznek, ugyanakkor a változékonyság folyamatosan jellemző lesz, tehát bármikor előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, akár nagyobb is.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
4: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
3: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végigmegye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
4: Azok itt bolyonganak, igen.
3: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
4: Hűha!
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
6: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt Bringás reggelivel.
7: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ma állítólag helyükre kerülnek a dolgok bennünk és körülöttünk. Délelőtt még lehet egy-két idegesítő mozzanat szituáció, de hamar feloszlik a feszültség, és aztán jön egy szenvedélyes és romantikus este. A Kosnak ez egy igazán kedvező nap lesz. Úgy érezheted, hogy jó időben vagy jó helyen. Baráti körödben történhet valami különleges, egy új ismerettség, egy inspiráló beszélgetés, vagy épp egy régi vágyadhoz vezető lehetőség. Szerelem is akár. A Bikának már a főleg kreativitást, flörtöket és magabiztosságot ígérnek. Ha eddig vaciláltál valamin, akár egy új hobbi, akár egy új ismerettség, most bátran lépj. Az intuíciód vezet, a szerencse pedig melléd szegődik. Használd ki ezt a szuperenergiát és mutasd meg, mit tudsz. Az ikreknek ma minden szava arannyá válhat, szó szerint egy ismerkedés, egy találkozó, vagy akár egy könnyed beszélgetés is elindíthat egy jó ötletet, ami később anyagi hasznot hoz. A szerelem is ott bujkál a levegőben, szóval ha szingli vagy, ne maradj otthon, könnyed, játékos energiák segítenek. A rák ma sokkal könnyebben vállalja fel azt, amit szeretne. Lehet például egy olyan ötleted, ami elsőre kicsit furcsának tűnik, de igenis megvalósítható és eredményes. A napodba pedig még jöhet egy kis romantika is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. 91.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves oroszlán, ez a nap remek arra, hogy álmodozz, és ezúttal nevesd el magadtól azokat az ötleteket, amik túl merésznek tűnnek. Lehet, hogy épp egy ilyen szokatlan gondolat hozza el a következő lépést, akár szerelemben, akár pénzügyekben, ezt jelzik neked mára. A szűznek pedig azt, hogy valaki már észreveheti benned, amit eddig rejtve tartottál. Ne lepődj meg, ha dicséretet kapsz, vagy ha valaki tanácsot kér tőled. A szerelem energiái is különösen erősek ma. Egy pillantás nagyon is árulkodó lehet, úgyhogy figyelj a jelekre, használd a megérzéseidet. Kedves mérleg, ez a nap melegséget hoz a szívedbe, főleg otthoni családi fronton. Nem csak lelki békét kapsz, hanem inspirációt is, hogy kitalálj valamit, ami később pénzt is hozhat. Lehet, hogy egy régi ötlet érik meg újra benned. A Skorpiónak is a hold kedvező fényszögei feldobhatják a mai napját, különösen jó hatással vannak az égi jelek az utazásokra, tanulásra, új élményekre. Egy külföldi kapcsolat, egy spontán beszélgetés, vagy akár egy kis kaland is pénzügyi vagy romantikus lehetőséget rejthet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves nyilas, ma délelőtt olyan élmények érhetnek, amik miatt fokozódik az elégedettség benned. Egy elméleti vitában lehet egy kis nézeteltérés, de tényleg nem kellene ennek nagy jelentőséget tulajdonítani. Délután viszont átkapcsolsz könnyedebb üzemmódba, és este igazi szórakozás várhat rád. Romantikát és szenvedélyt is ígérnek az égiek. A vaknak a mai napon nagyon szép élményei, megélései lehetnek, mély baráti kapcsolatban, vagy akár új szerelemben is. Most nem kell mindent kontrollálni, sőt ellenkezőleg engedd meg magadnak, hogy megéld a pillanatot. Egy beszélgetés meglepő módon új irányokat mutathat, akár pénzügyileg is. A vízöntő következik, sugárzol, ragyogsz, vonzod a figyelmet, és most minden adott ahhoz, hogy ne csak jól érezd magad, de valami értékeset is elindít. Egy új kapcsolat vagy egy pénzkereseti lehetőség is felbukkanhat szinte a semmiből. A halak jegyűnek jó hangulatot jeleznek mára, viszont térre is időre van szükséged ahhoz, hogy ezt a nagy, levegős energiákat levezesd. Ma érdemes kerti partit szervezni, vizes helyeket felkeresni, túrázni, bármit, ami a szabad levegőn történik.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

Bon Jovi slágerét játszottuk nektek a rádió moston, 4 perc múlva lesz 10 óra, Évus készül már a friss hírekkel, aztán pedig készülhettek a 20 a csúcson csütörtöki adásának ismétlésére. Borzongató lesz a téma, de nagyon vidám, Mao és Moli jó voltából. Aztán 11 órakor jövök vissza, illetve már akkor kollégáim is jönnek, a Korzó bevásárlóközpontból fognak bejelentkezni, hiszen ott ma csuda dolgok zajlanak, kiderítjük, hogy mi ez. Addig is Ariana Grande jön, ez a Yes And című dala, maradjatok velünk továbbra is.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Továbbra is virágos város maradt Kaposvár. Kétféle készételt is visszahívott a Penny. Háromnapos tűzszünet kezdődik a mai nappal. 10 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A Somogyi vármegyeszékhely ma is méltó a virágos Kaposvár címre. Ezt Szita Károly polgármester mondta a Rádió Mostnak adott interjúban. Felidézte, hogy a lokálpatrióta kaposváriak már az 1900-as évek elejétől ültettek fákat és virágosították környezetüket. Ezt a hagyományt a város ma is ápolja, és szeretnék, ha ismét mozgalommá válna. A településvezető hangsúlyozta, ezért rendeznek minden évben tavaszi virágvásárt, és ezért adják át minden évben a virágos erkély, virágos házdíjakat. Szita Károly hozzátette, hogy a városszépítésből az önkormányzat is jelentős részt vállal. Kaposváron mintegy 19 000 négyzetméternyi zöld terület gondozásáról kell folyamatosan gondoskodni, amely évente közel 300 millió forintos kiadást jelent. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogyvár megye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel lerúják tiszteletüket az írónő életműve előtt. Második alkalommal szervezett közlekedésbiztonsági napot Siófok. A héten megtartott rendezvényen rendőrök és tűzoltók közösen igyekeztek bemutatni a diákoknak, hogy mit jelent a biztonságos közlekedés. Volt kresszoktatás, baleseti szimulációk és drogprevenciós tanácsadás is. A rendőrök biztonsági övszimulátorral és VR szemüvegekkel készültek, de a kábult állapotot is modellezni tudták. A rendőrségi járműbemutató és a játékos kvízek mellett a résztvevők a modern közlekedési eszközök körültekintő használatáról is tájékozódhattak. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, a fiatalok pedig felelősségteljesebben vehessenek részt a mindennapi forgalomban. Két terméket is visszahívott a Penny mikrobiológiai nem megfelelőség miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken. Azt írták, hogy az áruházlánc visszahívta és ki is vonta a forgalomból a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a Penny to Go csirkepaprikást orsótésztával. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt a 330 g-os kiszerelésű termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését, közölte Moszkvában az orosz elnöki tanácsadó. Donald Trump, akinek a javaslatát Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta, azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek 1000-1000 foglyot is kicserélnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdetben változóan felhős időre számíthatunk, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Okay, let's go!
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Sziasztok! Ti hisztek a szellemekben? Nem? Na kérem szépen, itt van Molly és Miki! De félre a tréfát! Ma egy roppant rémisztő témával érkezünk. Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
8: Igen, a Jasperban mindenképp, azt nagyon szeretem, kis aranyos szellemecske.
7: De most, hogy nyílt ki egy műsor 10 másodperc alatt?
8: De komolyra fordítva szólt, hogyha vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
7: Az egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végigmegye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra?
8: Azok itt bolyonganak, igen.
7: Igen? Ebben is hiszel?
8: Igen.
7: Ugye köztudott az, hogy rengeteg hiedelem van a szellemekkel kapcsolatban, sőt ugye a vallásokban is megjelennek ezek az ártó lidércek. Egyértelműen a túlvilággal összehozható nem materiális jelenségek ezek, melyeket hivatalosan úgy is definiálhatunk, hogy olyan entitások, amelyek a fizikai világon túl léteznek, és amiket a test érzékszerveink keresztül nem egyértelműen érzékelhetünk. Maximum csak a szemen keresztül, mert hogy láthatod néha, illetve hogyha sokan mondják azt, hogy ilyen hideg lelést éreznek.
8: Meg olyan zörgések, amire nem számolsz éjszaka.
7: Ja, az mondjuk igaz. Tehát akkor a fülünkkel is érzékelhetjük.
8: Tehát amikor megpattan az üveg. Volt olyan zaj, hogy összenéztünk a kedves feleségem, hogy mi volt ez?
7: Aha.
8: Nem a cica ott van, Schulz ott volt, hogy ő is nézett. Egyébként szerintem ők látják a szellemeket.
7: A macskák?
8: Biztos vagyok benne. Uh-huh. Képes úgy bámolni falat ilyen közelről 10 percig, hogy biztos kommunikál valakivel.
7: Jaj, de durva.
8: Ott szoktam ténykedem, hogy Schulz, juhu.
7: Az ide vonatkozó irodalom alapján egyébként az ilyen szellemi lények lehetnek azok, akik soha nem születtek meg az emberi világban, és azok, akik valaha megszülettek a Földön, majd haláluk után lelkük kilépett a testükből, és anyagtalan lényként kóborolnak tovább, ezt mondják. Na, hiszitek vagy sem, vannak kutatások, amik azt mondják, hogy bizony szellemet látni nem túlvilági jelenség, sőt szellemekkel találkozni nemhogy lehetetlen, hanem sokaknak van rá esélyük is.
8: Hűha!
7: Lerántjuk ma a fehér leplet a kísértetekről. Megnézzük, mi van a pongyola alatt.
8: Akkor mi nem a farkasokkal suttogók leszünk, hanem a szellemekkel suttogók.
7: Volt ilyen, valami ilyen sorozat
8: a
7: is
8: farkasokkal
7: volt.
8: Suttogó, az volt, a farkasokkal táncoló keminkhoz.
7: Igen, meg a akkor táncosokkal farkoló. Az egy másik film volt. Illetve volt valami szellemekkel suttogó is. Valami sorozat.
8: Volt.
7: Aha.
8: Igen. Ez szellemírtok, de hát az egy film.
7: Az is volt, igen. Na, lerántjuk, ahogy mondtam ma, a fehér leplet a kísértetekről, és arról, hogy mit is jelent ez a megfogalmazás, hogy a szellemekkel találkozni nem lehetetlen már manapság.
8: Én tudom, hogy vannak.
7: Hiszel
8: és
7: bennük?
8: Most is kóvályogod valaki körülötted.
7: És most tényleg ne vicceljük el ezt a dolgot, mert hogy mindenki tapasztalt már valószínűleg olyan jelenséget, amit nem tudott megmagyarázni.
8: Igen.
7: Nekem is volt már ilyen, hallgatóinknak is biztos, hogy volt már ilyen jelenség, ráadásul nekem érdekes módon kötődött is valakihez. Miután apukámat elveszítettem, képzeld el, ő a garázsában nagyon szeretett barkácsolni, fabrikálni, barkácsolni, egy igazi polihisztor volt.
8: És
7: minden ezért tett.
8: És fölemelkedett?
7: Nem, de hasonlóan durva volt a dolog. Apunak úgy voltak a szerszámai elrakva, hogy mindennek megvolt a helye. Olyan falak voltak ebben a garázsban, ahol minden szerszámnak megvolt az akasztója, a helye, hogy precízen le lehessen venni, egy nagyon precíz ember volt. És képzeld el, hogy a kalapácsokat úgy tartotta, hogy a kalapács nyelénél volt a kalapács felfogatva, és nyilván a feje lógott lefelé. És nekem kellett valami munkához egy kalapács, és ott már elkezdtük összepakolni a garást, meg mit tudom én, és itt ott a mindenféle kupacok között ott kóboroltam, hogy basszus, kéne egy kalapács, és képzeljétek el, hogy annyit láttam csak perifériából, hogy valami mozog. És nem figyelj, és esküszöm az egy élő istenre, hogy elnéztem jobbra, és így himbálózott a kalapács azon a szögön. Azt a kalapácsot egyébként eltettem a mai napig. Megvan, azt használom.
8: Akkor jeleztek neked.
7: És érdekes volt, hogy abszolút nem ijedtem meg a helyzettől. Tehát nem az volt, hogy úristen, nagyon meglepett. És gondoljatok még egyszer csak
8: nem
7: vele.
8: Nem ittál?
7: Nem.
8: Semmi se esett a fejedbe,
7: nem,
8: ugye?
7: Nem hiszed el nekem, igaz?
8: Hát elhiszem, hogy vannak ilyen kis jelzések, hogy mert szerintem rosszul mondtad, nem a nyelénél volt fölakasztva, hanem a fejénél.
7: Nem, a nyelénél volt fölakasztva.
8: De hogyan?
7: Hát a nyelében volt egy lyuk.
8: Ja.
7: Az egy szögön lógott, és lefele lógott a feje. Elkezdett himbálozni, de mellette, tehát még azt sem tudom mondani, hogy szél fújt, mert mellette semmi nem mozdult meg. Ennél sokkal könnyebb szerszámok is voltak ott, amiket lekaphatott volna, ami széllökés, mondjuk egy kalapácsot meg tud, mint egy inga így billegtetni, az már lekapja a kisebb csavarhúzót is, meg más dolgokat
8: az
7: is.
8: Az adnék egy telefonszámot az egyik sziátér.
7: Te szemét. Na jól van. Ennyit az én szellem históriáimról. Na ne féljetek, Vilike vagy még.
8: Jó, Miki, visszavonom. Ha egyszer himbálózik, akkor himbálózzon.
7: Fog neked még himbálózni.
8: Vagy nem fog.
7: Vagy nem fog. Na gyerekek, ma lerántjuk tehát a fehér leplet a kísértetekről és arról, amit ezek a tudósok mondanak, hogy bizony, tényleg szellemet látni nem túlvilági jelenség feltétlenül, sőt szellemekkel találkozni nem hogy lehetetlen, hanem sokaknak van rá esélyük. Mielőtt azonban feltárjuk a témát, meghallgatunk egy dalt, jön Conor Maynard, vele kezdünk, és a Dance Alone című dal listánk hanyadik helyén van?
5: A 17.

0: Ő volt Conor Maynard és Dance Alone című dal, mi pedig folytatjuk tovább pontosabban, igazán még csak most kezdjük a 20-a csúcsont Willivel, a szellemírtóval.
1: Én nem vagyok szellemírtó, én inkább haver lennék.
0: Te inkább haverkodtál?
1: Már is haverkodtak valamilyen szinten.
0: Szó, igen. Na, volt már olyan, hogy mentetek hazafelé este, vagy egy sötét lépcsőházban, esetleg otthon a folyosón sétáltatok végig, és határozottan azt éreztétek, hogy nem vagytok egyedül. Hogy valaki figyel, mi több valami követ, vagy valaki követ, ilyenkor minden zörej, minden zaj hangosabbnak tűnik, ahogy te is mondtad. Ugye mindenre felfigyel az ember. Én mondjuk egyébként azért nem félek ezektől a helyzetektől, képzeld el, mert egyszer gyerekkoromban kipróbáltam, és azóta is gyakorlom ezt. Próbáljátok ki ti is. Van egy ilyen érzésed, hogy úgy szaporáznád a lépteidet, mert úgy félsz, hogy valaki
1: ilyen
0: jön
1: mögötted.
0: Figyelj, én tudod, mit szoktam ilyenkor csinálni?
1: Na, megfordulsz.
0: Nem, hanem megállok, így gyerekkoromban próbáltam ezt ki, megálltam, így széttárom a kezem, és hagyom, hogy maga az érzés utolérjen. Hogy azt csúgja az ösztöröt, hogy menj tovább és gyorsíts, erre én inkább megállok. És hagyom, hogy az az idézőjeles gondolat, vagy bármi dolog, amitől félek, hogy követ, az utolérjen. Figyelj, olyan, kicsit ilyen adrenalin junkie játék ez, olyan bizsergés megy végig a gerincoszlopodon, és annyira feltölt energiával, hogy nem futottál el, hanem így beleálltál, és utolért az a szellem, az a lény, az a rém, az a maga az érzés.
1: Megnyomták a G-pontodat.
0: Most én kérdezem, hogy itt áll?
1: Te marha. Nem, én ezt nem merném megcsinálni, én inkább
0: besmitlik
1: ülök.
0: Tényleg?
1: Voltam, kimentem, volt valami zörej, valami, nem, na jó, én ezt nem várom meg.
0: Jó, viszlát. Na, hiszitek vagy sem, az egyik tudományos válasz ezekre a jelenségekre az, hogy felfokozott, kihegyezett, hiperszenzitív idegállapotba kerülve hajlamosabbak vagyunk szellemet látni, vagy érezni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez egy természetes stresszválasz állítólag az emberi testből, az idegrendszer stresszre adott természetes reakciója. Mondjuk nekem ez elég bagatelnek tűnik, én ebben nem hiszek, vagy hogyha igen, akkor azt mondom, hogy ez uncsi.
1: Én szerintem azt nem mondom, hogy minden generáció visszamenőleg az őseink vonalában.
0: Igen.
1: Valamilyen szinten egyengetéz utunk otthon itt föntről, de hogy aki, mint a te esetedben a jó apád, aki nemrég ment át egy szebb világba, reméljük, meg az én jó anyám, aki szintén olyan helyen van, meg jó apám is, pedig ő már nagyon régen nincs velem, hogy valaha tudunk rájuk figyelni, vagy elkapjuk azt a pillanatot, igenis szerintem üzennek, és most nem ittam, tényleg nem ittam.
0: És most arra is szívem, hogy ott a tete, és most nem ittam, tényleg nem ittam. Igen, ebben is lehet valami, de ugye ezektől a jelenségektől nem ijedünk meg feltétlenül. Viszont vannak olyan jelenségek, amiktől meg megijedsz. Mert azt mondod, hogy atya úristen, beköltözel egy házba, és akkor ott kiderül, hogy mit tudom, vannak fura zajok, vagy ez az amaz, és ugye kiderül esetleg, hogy kilakott ott előtte, és ahhoz hasonló zajok vannak. Azért azt úgy nehéz megmagyarázni, hogy minden rendben. Egy a lényeg, ha hallod, hogy a nevedet szólítgatják a folyosón, hogy ki ne menj, meg az összes horrorfilmbe itt rontják el, ha hívnak a folyosóról furcsa kísérteties hangok, ne menj ki, maradj a paplan alatt. Na,
1: raksz szét a kezed és várd meg.
0: Én nekem az nagyon bejött. Azóta nem, onnantól kezdve nem féltem a sötétben. Képzeld el, meg apukám tanította meg azt, hogy egyrészt soha nem a holtaktól kell félni, hanem az élőktől.
1: Ebben nagyon igaza van neki.
0: Egyrészt, másrészt meg mindig azt tanította nekem, hogy képzelj el egy sötét udvart. Éjszaka van, állsz egy útbe, benn vagy egy sötét udvarban, és ott egy lámpa ég. A legtöbb ember bemegy a lámpa alá. Biztonságot
1: nem
0: remélve.
1: Szabad.
0: Holott a lámpa által csak te válsz láthatóvá. Ő tanította meg nekem, hogy a sötétség tud a barátunk is lenni, mert ha sötétben maradsz, te nagyon sok mindent
1: nekem
0: láthatsz.
1: Nekem meg a Vuk tanította meg.
0: Nem hiszem el, hogy nem ittál.
1: A sötétség a mi barátunk, mondta a Vuk. Egyébként tényleg így van, és a hideg kiráz azoktól a filmektől, amiben vannak ilyen filmetes jelenetek, és mondjuk a tábort is csak egy részét látja,
0: igen,
1: vagy egy megvilágítja azt a kis részt, de hát mögötte...
0: De akkor be kell húzódni a sötétbe. És onnan mindent
1: látsz. És messziről dobálom a tüzet.
0: Így van, messziről dobálod az ott ülőket, és húhogsz nekik. Na, hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony átélt hasonló érzést, amiről beszéltünk, és konkrétan azt hitte, hogy szellemet lát a munkahelyén, képzeljétek el. Na de ami Vickünk nem volt rest, és a mélyére akart ásni ennek a dolognak, hogy valóban a Tobin féle nagy kísértett Lajstrom egyik kósza lidércét látja-e, vagy magyarázható ez a materiális világunk valamely részével az, hogyha esetleg szellemet látsz.
2: felvetését még erősítette is, hogy a munkatársai is tapasztaltak hasonlót ezen a munkahelyen, és el is terjedt az a szóbeszéd, hogy az épület, amiben dolgoznak, bizony kísértet járt a hely, mert hogy többen láttak már, vagy érzékeltek ilyen furcsa dolgokat. Aztán egyik nap, képzeljétek el, itt derült fény a valóságra, egyik nap ez az úriember bevitte magával az egyik edzőeszközét, ugyanis ő amellett, hogy mérnök volt, mellette amatőr párbajtőröző is volt, járt rendszeresen edzésre, és egyik nap bevitte ezt a párbajtőr kardját, hogy egy kicsit kifényesítse, és befogta a satuba. És nagyon fura volt neki, hogy a kard elkezdett ilyen fura módon rezegni a satuban. Ezt is már majdnem, hogy paranormális erők munkájának gondolhatta volna, ha ugye nem lenne mérnök. Így racionális választ kezdett keresni. Kiderült, hogy a jelenséget egy nemrég a cégnél telepített elszívó ventilátora okozta, ugyanis elkezdett vizsgálódni a manus, és rájött, hogy azokat a bizonyos rezgéseket egy hanghullám, egy álló hanghullám okozza, amely a laboratórium falai között verődött oda-vissza, és a szoba közepén fókuszálódott, pont ott, ahol a szellemet is látta, és ahol a kard is rezgett. Aztán nem kellett sok neki, megmérték a hangerősséget, és kiderült, és itt van a lényeg, gyerekek, hogy az álló hullám frekvenciája 19 Hz volt. A poén az, hogy ez az emberi fül számára hallhatatlan hang. Viszont a rezgés szinkronban lehet a testünk rezgéseivel, és ez okozhat olyan dolgokat, amiket paranormálisnak hiszünk. Na de, az izgalmas kutatás még csak most kezdődött. Ezzel jövünk nem sokára, folytatjuk tovább. Előtt azonban meghallgattunk még egy dalt, mert hát mégiscsak slágerlista volnánk, Willi.
1: Igen.
2: A Nickelback visszatérő dalával
1: na
2: folytatjuk.
1: Végre.
2: Bones for the Crows.
1: Ezt én tudtam már az égektől, hogy az jön.
2: Na figyelj, ennek a rezgésre is figyeljetek, mert aztán itt van rezgés. Ezzel folytatjuk a hacsot.
3: A 13.

0: Ők voltak a Nickelback. Hát igen, erről szól a rock and roll, azt szokták mondani. Bones for the Crows, egy nagyon jó kis dal.
1: Jó, a csapat is jó.
0: A csapat is jó. Na, folytassuk tovább. Ugye beszéltünk erről a bizonyos úriemberről, aki szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Itt hagytuk abba, és elkezdtek vizsgálódni.
1: A te kalapácsodon nem ez történhetett valami?
0: Azért nem, mert nem volt semmi elektronikai eszköz, ami ezt mozgathatta volna, mert előtte nem mozgott, hanem amikor elkezdtem keresni a kalapácsot, és pont ezen gondolkodtam, hogy jaj, apa hova tehette a kalapácsot, akkor kezdett el himálózni.
1: Pacemaker nincs.
0: Nincs pacemaker, hála az Isten.
1: Vibrátor.
0: És továbbra sem ittam. Majdnem azt mondtam, hogy azt meg nem a garázsban tartom, de hogy nincs, az se. Nincs. Na, ez a Vic Tandy nevű úr, akiről beszéltünk, már elkezdte munkatársaival vizsgálni az összefüggést a jellegzetes és imént említett 19 Hz-es hanghullám és az állítólagos szellemvilág között. A titok nyitja, gyerekek, az, hogy ezt a frekvenciát már, ahogy mondtam, nem halljuk, de a testünk érzékeli. Magyarul nem tudod beazonosítani, hogy hallasz valamit, csupán a szervezeted reagál az ezen és az ehhez hasonló frekvencián rezgő hullámokra, és ezek bizony nagyon sok dolgot okozhatnak. Ugye a halló tartományunkra azt mondják, hogy valahol 20 Hz-nél kezdődik, innentől érzékeli a fülünk egyértelműen a rezgéseket. Mérnökünk egy kutatótársával vizsgálni kezdte a jelenséget, és kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, mellkasi nyomáshoz, hiperventilációhoz, akár pánikrohamokhoz is vezethetnek, de homályos látást is okozhatnak. Ezen kívül, amit én például nem tudtam, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni. Azért ez milyen durva, egyrészt kiábrándító, másrészt durva. Nemrég egy kanadai egyetem is úgy gondolta, hogy na akkor nézzünk ennek utána, és elkezdtek vizsgálni ilyen jelenségeket, és képzeljétek el, hogy kísérletnek vetettek alá jelentkezőket. Két csoport volt, beültették őket egy-egy szobába, és elkezdtek zenét játszani nekik. Csak hogy az egyik csoport simán kapta csak a zenét, különböző dalokat, a másik csoport ugyanezeket a dalokat kapta meg, de mellé egy rejtett hangszórón 18 Hz-es ilyen úgynevezett infrahangot is elkezdtek sugározni nekik, és ki voltak ennek
1: téve. Ezt nem hallották.
0: Ezt nem hallották, hanem mindenki csak a zenét hallotta, az egyik csapat kapott plusz 18 Hz-et, a másik nem. Durva, de azok, akik megkapták ezt az infrahangot pluszban, sokkal melankólikusabbnak és szomorúbbnak értékelték ugyanazokat a zenéket, amiket a másik csoport nem. Ezen kívül az alanyok stresszhormon, vagyis kortizol szintje is sokkal magasabb volt, mint azoknak, akik csak a zenét hallgatták. Az extra zajhatásnak kitett alanyok sokkal ingerlékenyebbek, idegesebbek és stresszesebbnek érezték magukat a kísérlet végén. A tudósok tehát azt mondják, hogy bizony ezeket a nem hallható hangokat igenis komolyan kell venni. Gondoljatok például csak arra, hogy az állatok például ugye azt most szokták mondani, hogy megérzik a földrengéseket, vagy a viharokat, amikor mi még nem is tudjuk, így van, vagy a kutyák, macskák.
1: A tüzet, a veszélyt előre érzik.
0: Így van, de ott is ők is valószínűleg valami olyan rezgést érzékelnek, amit mi még nem. Most gondolj bele, amikor jön egy vihar, akkor van, hogy a kutya vagy a macska már előre elhúzódik, és csak utána jön a dörgés mondjuk.
1: Hát a matek érettségűt én is így voltam, megéreztem.
0: A rezgéseket megérezted, be voltál szóval rendesen.
1: Itt valami nagy baj lesz.
0: Ha már érettségi, igen. Arra is felhívták a figyelmet a tudósok, hogy egyre több elektromos berendezés vesz minket körül, és bizony a zaj stressz egyre nagyobb. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a hallható zajokból van sok, hanem olyan zajokból is, azokból a frekvenciákból is, amiket ugye nem hallunk, mégis mondjuk stresszesek vagyunk tőle, vagy rossz kedvünk van, vagy ilyesmi, és ugye nehéz ezt beazonosítani, hogy most éppen otthon a klímád nem nyom olyan frekvenciájú hangot, amitől te teljesen befeszülsz. Úgyhogy senki ne csodálkozzon, hogyha feszültebb, stresszesebb, vagy éppen szellemeket lát. Na de, itt megint álljunk meg egy percre. Vili.
1: Ke.
0: Mi a helyzet azokkal a históriákkal, amikor még nem lehetett a kísérteteket a masinákra fogni? Mert hogy számtalan kísértett história létezik a világon. Mi nem sokára elhozzuk a legismertebbeket, külföldről és Magyarországról is. El se hiszed, hogy mennyi kísértett história kelt lábra Magyarországon.
1: Az egész világon, kérlek, hát ez végig kísérik életünket. Látod?
0: Oda néz, hogy mozog a sapkád.
1: Jaj, jel, Miki.
0: Ez egy jel.
1: Jön a következő előadó.
0: Lassan, hogy meglágyult az agyad. Ez egy jel, hogy jön a következő előadó?
1: Igen.
0: Érzed-e a rezgésekből, hogy Teddy Swims, Mr. Know It All című dalát fogjuk meghallgatni? Érezted?
1: Én nem.
0: Nem? Pedig azt hittem, hogy a varázsgömböd elárulta. Ezzel a dallal zárjuk ezt a blokkot, drága hallgatók, ti azért vegyétek komolyan, jó? Willi itt bohockodik, viccelődik, egészen addig, amíg meg nem kergeti majd Jolika szelleme, azt hiszem. Na gyerekek, elmegyünk majd egy pici szünetre, de aztán jövünk vissza és hozzuk a világ legismertebb kísértett históriáit, illetve a retro helyezettünket is, amely majd meglátod.
1: Na ott a rezgésekben vagy
0: kíváncsi. Na az sem a véletlen műve, csak mondom. Úgyhogy Teddy Swims-el zárjuk ezt a blokkot, aztán jövünk vissza mindjárt.
2: A 11.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
5: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
0: 20 a csúcson!
7: Igen.
8: Visszatértünk bizony, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát.
9: Jolika, mennyi idő csak engem megkergetne?
8: Hát olyan 270.
9: Fiatalabb kivételes.
8: Fiatalabb kivételes.
9: 12-20 éve bolyongó.
8: Ja. Na, hát ha már bolyongó, na figyeljetek! Azokból az időkből is vannak ugyebár kísértett históriák, amikor nem voltak még szélerőművek, légkondik, elszívók és minden kerregő, berregő kütyű, amire ugye a mai tudomány példán látod.
9: Csak mondom, Mao bekapcsolta a ventilátort, kifújja a szellemeket, de ki is engedem, ki akar menni. Szia!
8: Szia! Emlékezzetek csak a 17. század óta keringő legendára, arról a bizonyos kísértett hajóról, amely soha nem tud kikötni, és örökös bolyongásra ítéltetett a tengeren, ezért szokták mondani, hogy keringesz itt, mint a bolygó hollandi.
9: De tényleg a film is volt, nem is egy.
8: Igen, nagyon sok filmet építettek rá, de hogy ez egy klasszikus história volt, ugye azt is mondták az akkori tengerészek, hogy ugye nem nagyon szabadott nézni, vagy rápillantani, mert akkor az balszerencsét hozott meg, hát elsüllyesztette a hajódat.
9: Hát meg, hogyha megláttak egy szegény hajót, aminek semmi köze nem volt a bolygó hollandihoz, az is kiciki volt.
8: Az biztos. Na, aztán ott van a világszerte egyik legismertebb kísértett alak, ugye, amit ugye az Álmos völgy legendája című műben tettek igazi popkult sztárrá, ki ne hallott volna a fej nélküli lovasról,
9: jaj,
8: ami ugye a Hessen nevű amerikai kísvárost kísérti már évszázadok óta.
9: De megoldott a film végére egyébként.
8: De hogy maga a históriából
9: Atya
8: lett a film.
9: Isten.
8: Valójában látták ezt a fej nélküli lovast ebben a Hessen nevű kis amerikai városkában. Na, aztán ott van a világ leghíresebb szellemfotója is, amin ugye Dorothy Walpole szelleme látható, aki éppen egy lépcsőn ereszkedik lefelé. A fotót 1936-ban készítették.
9: Akkor ezt a fotót el tudták kapni?
8: Igen, őt sikerült lefotózni valahogy. Igen, Dorothy Walpole. Vagy ott van a legendás Bloody Mary. Ugye, erről is sokat hallottuk, már nem az italra gondolok.
9: Most pont az üt eszembe.
8: Így, hogy Bloody Mary és bármit látok. A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
9: Igen.
8: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor az, hogy Bloody Mary.
9: Hol találkozunk?
8: Találkozhatunk. Ha belemondod, akkor vagy hívjál föl utána. Vagy figyelj, hívjál föl este, sötétben, mondd azt, hogy hamad, már mindenki
9: este
8: alszik.
9: Mit jelent neked?
8: Hát mit tudom én, olyan 11 óra után, amikor már mindenki alszik. Mindenki alszik a házban. Én itt vagyok, kijöttem gatyába a fürdőbe, itt állok a fürdőszobában, kop sötét van, csak a telefonom világít. Világíts meg a saját arcod a telefonoddal, lásd magad a tükörbe, és mondd bele háromszor azt, hogy Bloody Mary. Belemered?
9: Bele.
8: Nem mered.
9: Még, mi lesz akkor?
8: Hát megjelenik a bosszúálló női szellem, aztán kinyír.
9: Engem?
8: Hát persze. Hát erről szól a legenda. Belemered mondani?
9: Behát. De nem bárom eljön este.
8: De hogyha...
9: nem akarsz eljönni este?
8: Nem akarsz nálunk aludni ma?
9: Akkor kirángathatnál a fürdőszobába, hogy megvédhetné.
8: Na látod? Ugye ennek a...
9: Nem mond neki, hogy megmerem csinálni, megcsinálom.
8: Megcsinálod?
9: Mit kell mondani, Bloody Mary?
8: Bloody Mary, háromszor.
9: Bloody Mary, Bloody Mary.
8: De akkor mondjuk...
9: Tudod mit?
8: Akkor
9: nem csinálom meg. A nagy...
8: mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam.
9: Ezt csinálunk egy Vladimiri estet, és ketten megcsináljuk. Először te mész be.
8: Reggelre megdöglünk, ki csinál 20 a csúcson? Az nem jó. Az nem jó. Bár lehet, hogy sok hallgatók mondta, ez az, csináljátok, csináljátok.
9: Figyeld, van rá példa, hogy bemondta tükörbe, és megjelent?
8: Hát ki tudja, hát utána meghal az a valaki, nem fogja tudni elmondani már. Fili, ha a modern kísértet...
9: Nem mondom be.
8: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
9: Is.
8: Én is, az igaz. De ha mondjuk érdekes, hogy ezektől félek, de a vámpíroktól nem félek. Tehát sokszor vagyok úgy, hogy nyár estéken, amikor nyitva van a nappalinnak egy ilyen nagy üvegajtó van a nappali közepén, és kinyitom a középső ajtót, és a lágy szellő vihar előtt így fújja be a függönyt, és kint villámlik és dörög, akkor egy csomószor állok ott a sötétben, csöndben, és várom, hogy jelenjen meg Nosferatu, és így... Jöjj, ó, jöjj!
9: Mégis csak neked kell bemondani a Vladimir.
8: Mégis csak iszom. Na, mondjuk olyan Vladimir is estét tarthatunk.
9: Nem...
8: Hármat is megiszunk egymás után. Mit szólsz?
9: Esetleg nem lakik ott a házban való egy denevér család?
8: De jó lenne, fölnevelném őket. Szeret, etetgetném akár. Figyelj, én három Vladimiri után bármit belemondok a tükörbe. Na gyerekek, figyelj még egyszer. Modern kísértet história, itt hagytuk abba. Ott van például a New York állambeli Amityville ház története, ahol 1974-ben tragédia történt, meghalt egy egész család, majd az új lakók állítólagos démoni jelenségek miatt 28 nap után elmenekülnek mindebből a házból. Nem képesek 28 napnál tovább ott lakni.
9: Tehát nem 29, nem 25.
8: Nem, hanem max 28 napot bírnak ki. Valaki 10 nap után elhúz már, valaki 28, de 28 napnál még senki nem bírta tovább ebben a házban. Olyan hangok és olyan lidércek kísértenek ott éjszaka. Aztán ott van a 19. századi Tennessee család története, akiket egy láthatatlan entitás zaklatott, de olyannyira, hogy csak na. Ez a legalaposabban dokumentált paranormális eset az USA-ban, úgy nevezték csak, hogy a Bell boszorkány.
9: Egyébként vannak olyan emberek is, akik ezt a rontást le tudják venni róla.
8: De ez nem rontás, mert hogy rosszkor vagy rossz helyen.
9: De van arra, hogy rontást látom.
8: Na de, Japánban ott van Hanako-sannak nevezett kísértet. Ez Japán egyik legismertebb iskolai legendája egy kislányról, aki az iskolában hunyt el, és azóta is az iskolai mosdók harmadik fülkéjét kísérti. Ott van a Budiban. Na most vagy ők néztek túl sok Harry Pottert, vagy J.K. Rowling járt Japánban. Mert hogy azért ugye a Harry Potterben is ott van a Hisztis Mirtilnek hívják, aki a Budiban kísért. Na, hiszitek vagy sem, azonban nem csak a nagyvilágban vannak ilyen legendás kísértett históriák, és képzeljétek azt el, hogy nem is kell messze mennünk. Elég csak a Balatonig ellátogatni, hogyha kísértett kastélyt akartok, vagy olyan sztorikat, ahol megjelennek szellemek.
9: Balatonon van kísértett kastély?
8: Bizonyám nem is egy. Na nem sokára hozzuk nektek a...
9: Melyik településre akarsz kiszúrni?
8: Kivel akarsz? Hát vagy éppen lehet, hogy felfuttatni, mert hogy most elindulnak a kísértett vadászok, mert mindenki látni akarja azért őket, tehát azért parázunk, meg cidrizünk tőlük, de azért mindenki valahol kíváncsi rá. Jú, egy
9: nekem
8: jó
9: elég a fotó,
8: Miki,
9: menj el, elég a fotó.
8: Menjek el, és hozzak neked fotót.
9: Igen, jó. Elég, ha látod őket.
8: Így lesz. Kungs dalával folytatjuk a listát, Get Away, ez dalának címe, ez a következő dalunk, aztán nem sokára jövünk vissza a retro helyezettel.
10: A nyolcadik.

0: Ő volt Kungs és a Getaway című dal, mi pedig folytatjuk az ötödik helyezettel, ami...
1: Érzem a rezgését. Retro.
0: A retro.
1: A mi retro helyzetünk.
0: Na gyerekek, arra adjatok magyarázatot, hogy megtaláltam én ezt a kutatást minap, elkezdtem feldolgozni, összeállítottam így a műsorunk tematikáját, hogy akkor foglalkozzunk ezzel, hogy vannak-e szellemek, nincsenek szellemek, mi a tudományos magyarázata esetleg, ha néha szellemet látunk. Ha szellemet látok, azért nézessétek meg az elektronikai berendezéseket, ez biztos.
1: Vagy a fejeteket.
0: Vagy a fejeteket. Illetve, hogy hát azért vannak kísértett históriák, amik ijesztőek. Ezek után kezdtem el összeállítani a zenei listánkat. És mit ad Isten? Most lett 72 éves az a BAFTA és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, dalszerző és zenei producer, aki a legnagyobb sikerét egy filmzenének köszönheti, ugyanis 1984-ben írta a Ghostbusters, azaz a Szellemirtok című filmnek a zenéjét. Most lett 72 éves Ray Parker Jr.
1: Összerakom. Te választottad ezt a témát a szellemekről.
0: Így van.
1: Ide nyúltál, oda nyúltál az interneten, összehoztad, és pont most van ennek.
0: Így van, tehát először dolgoztam ki a témánkat, uh-huh. órákat töltve, a kutatással, a felkészüléssel megírtam a műsor dramaturgiáját.
1: Bemondtad négyszer, hogy Bedi Méri.
0: Minden volt. Majd utána gondoltam, hogy akkor összeállítom a zenei listát, és megnéztem, hogy érkezett-e újdonság, most ugye nem érkezett, illetve hogy hogy változtak a dalok, kicsúszott lejjebb, följebb, összeállítottam, hogy melyik dalokat fogjuk meghallgatni. Na mondom, így végezetül pedig akkor megnézzük a retro helyezettet, és van egy ilyen kis zenei lexikonom, amiből kiszoktam válogatni azt, hogy kinek volt a születés.

0: egyet. Boldog születésnapot kívánunk Ray Parker Jr.-nak, és természetesen jön a kihagyhatatlan dal 1984-ből. Ghostbusters!
1: Húz a csúcson!
2: Gyönyör a kövök.
3: Oh, that's nice.

0: a csúcson. Húz a csúcson.
1: Jaj, de jó kis dal volt, megszerettette velünk a szellemeket. Ray Parker Jr. és a Ghostbusters.
2: Hát nagyon szeretem ezt a dalt egyébként, mert tényleg nagyon nagyot ment akkor is, meg most is jó még, de hogy ez pont most került ide hozzánk.
1: Én mondtam neked, hogy ezért ez is kísérteties.
2: Van ebben gyakorlatot, ügyes.
1: Meg is fogom nézni a Ghostbusters filmeket most, ha hazamegyek. Jó. Este.
2: Kellőképpen fölvértezed magad, bemész éjszaka a tükör elé.
1: Figyelj, mostanában volt, hogy a Nosferatunknak az új verziójára alszom el éjszaka.
2: Akkor mit parázol ezért a Bloody Maryre? Hát, ha megjelenik.
1: Kössünk fogadást.
2: Hogy ki meri megcsinálni?
1: Ha szingli vagyok, úgyhogy jöhet.
2: Hát lehet, hogy csak lehet, hogy egy kőkemény férfi.
1: Bloody Mary nem, ő nem. Egy bosszú álló nő. Abból meg volt nekem mások. Azt már ismerem.
2: Akkor próbáld meg azokat a neveket.
1: Jó, jó. Na gyerek,

0: Én ma nem jövök meg. Na jó, gyerekek, hallottatok már a Siroki vár halott úrnőjéről? Gizelláról, a vörös démonról?
1: Gizella, kezét csókolom.
0: A legenda szerint, miután 7 lovag is az életét vesztette érte, ő a vár fokáról a mélybe vetette magát. Ez egy szomorú történet.
2: Igen.
0: Állítólag alakja napnyugta után ma is feltűnik néha a Siroki vár romjainál.
2: Hova tehetem ezt a Siroki várat?
0: Hú, Sirokra.
2: Jó, köszönöm.
0: Igazán nincs mit. Bármikor szólj, ha szükséged van segítségre. Aztán, ha Dévény várában jártok...
2: Ott be van falazva a szegény.
0: Bizonyám és fura hangokat hallottak, az nem az elszívó. Csak mondom.
2: Günther Spackel, igen.
0: Nem. A történetmesélők arról suttogtak, azt vésték papírosukra remegő kezükben szorongatott luttol pennájukkal... hogy egy szűzlány szomorú története kísért a várfalai között, akit a monda szerint élve befalasztak a várba, még ma is hallani őrült sikolyát és szomorú sírását az ódon falak között. Érzed ezt a hideget? Ja, megy a ventilátor.
2: Igen.
0: Igen. Aztán, jártatok esetleg már az Ó-Ebergényi kastélyban Vasszécsenyben? Ez az ország egyik legismertebb szellemjárta helyszíne ugyanis. Akik imádják a szellemeket, akkor biztos nem megyek. Ó-Ebergényi kastély Vasszécsenyben. Keres rá, hol van Vasszécseny. Szerintem Vas megyében.
2: A, igen.
0: Megvan?
2: Nincs. De megtaláltam a Siroki várat.
0: Nincs, de most akciós a túró.
2: Na.
0: Vasszécseny, község Magyarországon, te mesüge. Miért? Hogy nem találtad meg?
2: De Siroki várat keresztül, az a Mátra észak keleti részén van, tessék.
0: Annak örülünk, igen. Vasszécseny Vas megyében, Vasvár megyében található, ahogy ugye mondtam, Szombathelyi járás. Az ország egyik legismertebb szellemjárta helyszíne, a látogatók és az ott dolgozók korábban suhanó árnyakról, guggoló kísértetekről, hát nekik is kell, és hátborzongató arcokról számoltak be a kastély folyosóin. Azért az milyen para. Egy ilyen helyen ott aludni egyik éjjel.
2: Én nem.
0: Jaj, de bírná! Aztán a Balaton-Edericsi fekete kastély sem kutya. A legendáriumok szerint a kastély parkjában álló épületet számos tragédia sújtotta annak idején, köztük rejtélyes halálesetek és öngyilkosságok, ami miatt valódi elátkozott helyként tartják számon ezt a fekete kastélyt, éjjelente állítólag visszajárnak a szörnyű sorsú lelkek. Na ott is eltöltenék azért egy estét a Balaton-Edericsi fekete kastély kertjében. Ott raklánk egy tábortüzet, és megtanítanálak, hogy hogy nem kell félni a sötétben.
2: Van nálam antibiotikum.
0: Nem, az kell, hogy nyugtatókat.
2: Nyugtató is van nálam.
0: Igen. És akkor végezetül nem kell messze mennünk, ugyanis hiszitek vagy sem, Fonyódon is kísért egy tragikus szerelem a kriptavillában. Állítólag a hely egy szívszorító történet helyszíne, ahol Abrudbányai Rédiger Ödön állított emléket fiatalon elhunyt menyasszonyának, Magdusnak.
2: Angyalom.
0: A villában egy kőágyon fekvő nászpár szobra található, és a helyiek szerint a szerelmesek szelleme ma is jelen van a házban, és kísértenek örökkön örökké a fonyódi kriptakastélyban.
2: Ez miben nyilvánul
0: kripta meg? Villa, bocsánat, bocsánat.
2: Hangokból?
0: Hát gondolom. Nem hiszem, ettől én nem ijednék meg. Hát lehet, hogy ott sétál, vagy nem biztos, hogy hangok, hanem ott sétálgat a szerelmes pár, és azért úgy szembe találkozni velük a folyosón, hogy átmész rajtuk, annyira nem vicces.
2: Bocsánat, elnézést.
0: Na hát gyerekek!
2: Mi volt a kis bizsergető ingyom-bingyom?
0: Na ugye? Gyerekek, a kérdés adott, hisztek-e a szellemekben, hisztek-e a szellemvilágban, láttatok-e már kísértetet, féltek-e a kísértetektől, és kimeritek-e mondani a Vladimirit háromszor a tükör előtt?
2: Nem. Nem mondom ki.
0: Nyugodjatok meg, zárszóként csak annyit mondanék nektek, hogy ha féltek a sötétben egyedül, ne felejtsétek, nem is vagytok egyedül.
2: Jaj, de jó. Na most nagyon sokan megköszönték neked ezt.
0: Hát igazán nincs mit. Találkozzunk jövő héten. Alex Warren dalával búcsúzunk. Fever Dream. Szép álmokat mindenkinek.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Reklám.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
5: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Idén is lehet jelentkezni a Virágos Ház Virágos Erkély pályázatra. Mostantól Szent Flórián vigyáz a drávaszentesiek biztonságára. Csupán egyetlen győzelem választja el a finóta bajnoki címtől. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Ebben az esztendőben is elindult a Virágos Ház Virágos Erkély pályázat Kaposváron, tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat hétfőtől a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. Szent Flórián vigyázza drávaszentest a jövőben, szobrot kapott a tűzoltók védőszentje a somogyi településen. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint drávaszentesen az 1800-as évek végén előbb tűzvész, majd jégverés pusztított. Az idei szoboravatással a település történelmi tragédiáira és az azt követő összefogásra emlékeztek. Szent Flórián szobra előtt drávaszentes mai és elszármazott lakói, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók együtt tisztelegtek. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A több mint 250 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló szervezet pénteken tartott ünnepséget, melyen a szolgálat több mint 200 munkatársa személyesen vehetett át kitüntetést. Ezzel egy időben országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó kapott elismerést kiemelkedő munkájáért. A most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, így értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat a távozó miniszterelnök egy pénteki YouTube interjúban. Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta, szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert nem fejezte be a munkát. Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot. Saját szerepéről szólva elmondta, személyes felelőssége van a vesztes választás után, de nem érez letargiát, tele van energiával. Hozzátette, meg kell érteniük, miért nem kapták meg a támogatást, amelyre szükségük lett volna. Híreink végén pedig sport. Egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől a finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV előre ellen vívott párharcban. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a finó Kaposvárja vára.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma kezdetben változóan felhős időre számíthatunk, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Szuper szombatot és hétvégét kívánok mindenkinek 5 perccel 11 óra után. Töltsétek meg kellemes programokkal, legyetek minél többet a szabadban, és látogassatok el a Korzó bevásárlóközpontba is, ahol már kint vannak kollégáim, Horváth Szabi és Jónás Jászmin is. Ők fognak bejelentkezni majd hamarosan, és elmondják, hogy miért érdemes oda ellátogatnunk ezen a napon. És hogy miért érdemes velünk maradni még, mert például Lady Gaga Shape of a Woman című újdonságát is megismerjük mindjárt, de előbb a OneRepublic zenél.

0: Ez volt Michael Jackson, You Rock My World című dala a Rádió Moston, 4 perc elmúlt el 4:12, ígértem, hogy kollégáim bejelentkeznek a Korzó Bevásárló Központból, kint is vannak a helyszínen, úgyhogy üdvözlöm a vonalban, Jázmin, szia!
1: Szia Betta, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, mi itt vagyunk Szabival a Korzó Bevásárló Központban, ahol egész héten Shopping Week volt, és már elérkeztünk az esemény fináléjához, a Shopping Day-hez, ami kétségtelenül a hét csúcspontja, ugyanis a nap főszereplője a szerencsekerék lesz, viszont erről részleteket még később árulok el. Annyit viszont előjáróban elmondhatok, hogy csodálatos időnk van, süt a nap, egy felhő nincs az égen szerencsére, úgyhogy úgy látom, hogy nagyon szép nap elébe nézünk, folyamatosan érkeznek a vásárlók, járják az üzleteket, érkeznek megpakolt szatyrokkal, úgyhogy szerintem szuper napot töltünk el itt a Korzó Bevásárló Központban.
0: Várjuk a további részleteket akkor, Jázmin, de addig is meghallgatjuk Blondie dalát és Jason Derulótól, ez most a Who Hurts You a Rádió Moston.

0: Ezen a melódiája szólt a rádió moston, és ismét a Korzó Bevásárló Központba látogatunk ki. Személyesen remélem, ti majd megteszitek, de hogy miért is érdemes oda elmenni, arról mindjárt Jázmin fog mesélni nekünk.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Itt van mellettem Fülöp Angéla, aki nagyon fontos szerepet tölt be a Shopping Day-en, hiszen társaival ő regisztrálja a blokkokat és adja át a nyereményeket. Egy kicsit mesélnél arról, hogyan lehet nálatok regisztrálni és miket nyerhetnek a vásárlók?
3: Szia, persze, itt vagyunk a Korzó színpadnál sok értékes ajándékkal és még a játékokkal. A gyerkőcöknek is folyamatosan jönnek az érdeklődők és regisztráljuk őket. Mindenki tudunk regisztrálni a nyereményjátékba, aki a Korzó bármely üzletében vásárolt.
2: A szerencsekeréknek milyen szerepe van a mai nap folyamán?
3: Aki 5000 forint felett vásárolt, ő pörgetni is tud a szerencsekereken és nyerni is tud az ajándékok közül, többek között vászontáskát, fa játékokat, illetve telefontartót.
2: Nagyon szuperül hangzik, én pedig ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön ide a Korzóba, vásároljon és pörgesse meg a szerencsekereket az értékes nyereményekért. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
4: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
6: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Rádió Most! Kaposvár! FM!

0: vásárlóközpontban. Ide, a Korzó színpadára folyamatosan érkeznek a vásárlók, hogy regisztrálják blokkjaikat, azonban sokan jönnek be egy kávéra és ülnek ki a teraszra, mások pedig a fa alatti árnyékban pihennek egyet és bújnak el a nap elől, hiszen nagyon szép napsütéses időnk van, szerencsére egy felhő sincs az égen. Mi hamarosan érkezünk újabb helyzetjelentéssel, addig is maradjatok itt velünk a Rádió Moston.
1: 91.2. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu. Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Megalakult az új országgyűlés. Újra jogi beszélgetéseknek adott helyet Kaposvár. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt, a nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A jogász szakma meghatározó szereplői találkoztak az elmúlt napokban Kaposváron. A 32. alkalommal megrendezett jogi beszélgetéseket csütörtökön és pénteken tartották a Városháza dísztermében. A tanácskozás második napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében kiemelte, az első rendezvényt azért hívták életre a kaposvári jogászok 33 évvel ezelőtt, hogy közösen keressenek válaszokat a jogtudomány és az igazságszolgáltatás aktuális kérdéseire. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált. Vidrás családi napra várja a látogatókat a Petesmalmi Vidra Park. Azok, akik ma ellátogatnak a lábod melletti tórendszerhez, nem csak vidra etetést láthatnak, hanem számos kiegészítő programon kapcsolódhatnak ki. A délelőtt 11 órakor kezdődő rendezvényen a szakemberek a hüllők és a kétéltűek világába nyújtanak bepillantást, de lesz gyógynövényséta és bemutató is. A Vidrás családi napra egészen 16 óráig mehetnek az érdeklődők. Idén 47 fővárosi és vidéki helyszínen tartanak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várják a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete pénteken. Hozzátették, hogy néhány sírkertben ingyenes tematikus sétákat tartanak, és több egyházi helyszín is megnyitja kapuit. Somogyban a Somogyváron található Szent László emlékhely csatlakozott a programhoz, itt vezetett látogatóközponti tárlatbemutatást és családi kézműves foglalkozást tartanak. Nemzetközi barlangi mentő gyakorlat zajlik Akteleken a hétvégén. A szervezők közlése szerint a gyakorlatra a világ 17 országából 47 barlangi mentő és barlangi mentő orvos érkezett Aktelekre a Baradla barlangba. A közös gyakorlat célja az európai barlangi mentőszolgálatok együttműködésének erősítése olyan nagyszabású mentőakciók során, amikor az adott ország mentőkapacitása nem elegendő a sikeres és gyors mentéshez.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma kezdetben változóan felhős időre számíthatunk, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
6: 4 perc elmúlt el 12 óra. Csodálatos szombat délutánt kívánok mindenkinek. Még folytatjuk a bejelentkezések sorát a Korzó bevásárlóközpontból, úgyhogy Jázmint meghallgatjuk nem sokára ismét, de Pinket is, Lotfi Beg és Burai Dalát, illetve itt van Tayo Cruz most.

0: Gyűjtsetek ti is sok-sok szép emléket a mai napon. A Maroon 5 dalát hallgattuk a rádió most a Memories címmel. Ismét Jászminé a szó, aki a Korzó Bevásárló Központból jelentkezik, ahol játszhat kicsi és nagy. De hogy hogyan? Azt már is megtudhatjuk tőle.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Továbbra is folyamatosan érkeznek a vásárlók ide a Korzó Bevásárló Központba, és a színpadhoz is, ahol a blokkok regisztrációja mellett 6 izgalmas mini játékban próbálhatják ki magukat az ideérkezők. A játékok lebonyolításáról Gréta és Vercsi gondoskodik, akik egész nap segítik a résztvevőket, koordinálják a feladatokat, bíztatják a játékosokat, és figyelnek arra, hogy minden gördülékenyen, jó hangulatban teljen. Egy kicsit mesélj arról, kérlek, hogy milyen játékokban próbálhatják ki magukat az emberek.
3: A játéklottó nevezetű programunkon 6 darab játékot hoztunk el a játékosoknak, egy sorsológépen keresztül kell kipörgetni egy adott számot, és ez a szám egy játékot tartalmaz. Ezeket a játékokat egy percen belül kell teljesíteni a játékosoknak. A 6 darab játékból 3-at kell teljesíteni, és akkor mi kisebb jutalomban részesítjük a játékosokat.
2: Láttam, hogy van ilyen színválogatós játék, és hát volt egy nagyon izgalmasnak tűnő, az a pingponglabdás, az hogy is van?
3: Igen, akkor a játékosnak a derekára kötünk egy üres papírdobozt, amiben 8 darab pingponglabda van, és különböző vicces játékos mozdulatokkal kell kirázni a résztvevőnek a dobozból a pingponglabdákat, és természetesen ezt is azért egy perc alatt kell teljesíteni.
2: Emellett még milyen játékokkal várjátok a látogatókat?
3: Hoztunk például olyan játékot is, aminek az a neve, hogy válogas, itt 5 színű gyöngyök vannak, abból 10 darabok vannak, és egy perc alatt kell a gyöngyöket egyesével színek szerint szétválogatni. Hoztunk olyan vicces ott is, aminek Gumi arca neve, ahol a résztvevőnek az arcizmai segítségével kell a homloktól a szájig eljuttatni a kekszet, úgyhogy mindenféle szórakoztató és izgalmas játékot hoztunk.
2: Nagyon szuperül hangzik, de miért kell megdolgoznunk, miket nyerhetünk itt nálatok?
3: Hoztunk édes és sós rágcsálnivalókat is, úgyhogy 4 kisebb rágcsálnivalók közül tud választani majd a játékos.
2: Munka után édes a, hogy mondjuk, jutalomfalat?
3: Sós.
2: Köszönöm szépen, és szép napot nektek!
3: Mi is köszönjük, várunk titeket!
2: Ti pedig maradjatok velünk itt a rádió moston, hamarosan érkezünk újabb bejelentkezéssel!

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Faith McCreed hallgattuk, és a Nobody's Girl című dalát a Rádió Moston. A folytatásban pedig Jászmint hallgatjuk, aki megint csak a korzóba csalogat bennünket.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Immár itt járunk a déli órában, azonban itt a Korzó Bevásárlóközpontban egy cseppet sem lassul a tempó, folyamatosan érkeznek a vásárlók, a színpadnál pedig továbbra is nagy a nyüzsgés. A szerencsekerék gyakorlatilag meg sem áll, egymást váltják a pörgetők, miközben a mini játékok is sorra vonzák az érdeklődőket. Látszik, hogy az ebédidő itt nem a csendesebb órákat jelenti, hiszen a hangulat remek, a játékos kedv pedig úgy tűnik, nem csügged. Mi még érkezünk újabb bejelentkezésekkel, addig is maradjatok itt velünk a 91. Kettőn.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Blokk, regisztráció, nyeremény. Ilyen egyszerű. Május 2-től 9-ig, azaz a mai napig tart a Shopping Week még a Korzó Bevásárló Központban, ahol, hogyha megőriztük a blokkunkat, felregisztrálhatjuk akár online a weboldalon is, ahol értékes ajándékokat nyerhetünk. Például 2 darab Háda 5000 forintos vásárlási utalványt, 2 darab Mülleres utalványt, ami 10.000 forint értékű, 4 darab ajándék buborékos gofrit, 1 darab 6000 forint értékű saját márkás tisztítószercsomagot az Eco Family-ben, valamint 1 darab focilabdát és 1 darab kosárlabdát nyerhetünk az Intersportban. Mi Szabival még mindig itt vagyunk a Korzóban, ahol délután 4-ig akár találkozhattok is velünk itt a színpadon, viszont az üzletekben is megéri körbenézni, hiszen a Müllerben például az applikációval 20% kedvezménnyel vásárolhatunk minden saját márkás terméket. Úgy gondolom, hogy ez a nap duplán, triplán megéri, úgyhogy látogassatok ide ki a Korzóba, találkozzatok akár velünk is, és hallgassatok minket itt az FM 91.2-n.
2: Én is ezt tudom tanácsolni, maradjatok velünk a Rádió Mosttal, a hírekig még Dash és Young Fly közös dala jön, Phil Collins és Teddy Swims. Aztán pedig a következő órában is meghallgatjuk Jászmint, aki Szabival a Korzó Bevásárló Központból jelentkezik be egész délután. Tartsatok át velünk!

0: Reklám.
1: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Kaposvárról rajtol jövő héten a Tour de Hongrie. A bronzért játszanak a kosarasok. Üdvözlöm Önöket, 13 óra van, Bán Éva vagyok. 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie. Idén a harmadik szakasz rajtol el a vármegyeszékhelyről május 15-én. A verseny részleteiről péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a kaposvári rajt helyszínén, a Kaposvár arénánál. Az eseményen Szita Károly polgármester felidézte, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár arénától indul, innét a Honvéd utcán át haladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a Cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el a várost és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és május 15-én napközben. Átmenetileg zárva lesz a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt ma zárják le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet a kifli.hu shop Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyassza el. Nem gyilkosság, hanem baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát, jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője a vizsgálat lezárását követő sajtótájékoztatón Budapesten. Az ismert sportolót január 5-én holtan találták a budapesti lakásában. A szóvivő úgy fogalmazott, a nyomozás az igazságügyi, orvosi és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság lezárta a nyomozást. Híreink végén pedig sport. Drámai csatában mindössze egyetlen ponttal kaptak ki a kaposvári kosarasok pénteken. A Kométa KVG Kaposvári KK az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében vívott kiélezett mérkőzést a Falkó Szombathely ellen. Az idegenben pályára lépő kaposváriak végül 93-92 arányú vereséget szenvedtek, amivel a vasiak lezárták az egyik csapat 3 győzelméig tartó párharcot és bekerültek a bajnokság döntőjébe. A Kométa KVG kosarasai így már a bronz csatára készülhetnek, melyben a paksi atomerőmű ese lesz az ellenfelük.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi, északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Nem sokkal egy óra után járunk, mi Szabival továbbra is itt vagyunk a Korzó Bevásárló Központban. Az idő azonban sajnos egy kicsit borongósabbra fordult, néhol akad egy-egy kis felhő, viszont itt a Korzóban továbbra is pezseg az élet, folyamatosan jönnek-mennek az emberek, és nem látszik, hogy a felhők bárkit is eltántorítanának a vásárlástól. Mi is erre buzdítunk mindenkit, vásároljatok, pörgessétek meg a szerencsekereket, és maradjatok velünk itt a Rádió Moston.
0: Rádió Most, Kaposvár! FM 91.2.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Mi továbbra is itt vagyunk a Korzó Bevásárlóközpontban, a Rádió Moston a Westlife Uptown Girl című 2001-es lágerét hallhattátok. Na de mi a helyzet fél kettő előtt itt az Áhim András utcában? Azt kérem szépen, hogy a vásárlók nem hagyják pihenni a szerencsekereket, és folyamatosan regisztrálják a blokkokat, és még ti is így tehettek. Délután 4 óráig várnak minden látogatót, úgyhogy, ha nem szeretnétek lemaradni a nyereményekről, gyertek el, hiszen van még időtök. Érdemes továbbra is velünk maradni itt az FM 91.2-n, hiszen érkezik a Stranger Things Steve Harringtonja, azaz művész nevén Joe, a rekordokat döntő slágerével, az End of Beginning-gel.
0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ti hisztek a szellemekben?
3: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé. Szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
4: Igen.
3: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
4: Nem mondok, hogy megmerem csinálni, megcsinálom.
3: Megcsinálod?
4: Mit kell mondani, Bloody Mary?
3: Bloody Mary, háromszor.
4: Bloody Mary, de, Bloody Mary.
3: De akkor mondjuk,
4: tudod mit?
3: Akkor
4: nem menj... csinálom meg. A nagy...
3: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
4: Nem mondom be.
3: Nem, tudtam, ne szari vagy. De ha a modern...
4: Is.
3: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
6: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt Bringás reggelivel.
7: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat. Reklám.
1: 3:42 lesz hamarosan, a szerencsekerék nem áll meg, és a mini játékoknál is folyamatos az érteklődés. Szerencsére a napsütés továbbra is kitart, akár csak a nyeremények a Shopping Day-en itt a Korzóban. Ugye nem felejtettétek el, hogyha regisztráltatjátok a blokkotokat, akkor értékes nyereményekre tehettek szert. Erre ma még délután 4 óráig van lehetőségetek itt a Korzó színpadán, ahol megtalálhattok minket is. Fontos megjegyezni, hogy ha bármely üzletben 5000 forint feletti értékben vásároltok, akkor megnyerhetitek a Háda vagy a Müller vásárlási utalványát, de az Ecofamily-ben is 6000 forint értékű saját márkás tisztítószercsomag gazdái lehettek. Az Intersport felajánlásából a tiétek lehet egy focilabda és egy kosárlabda is, de a nyeremények között szerepel 4 darab ajándékbuborékos gofri is. Szerintem megéri játszani. Tartsatok velünk továbbra is, a jó idő itt maradt velünk, ahogy a slágerek is, hiszen most Kámrád érkezik a Feel Alive-val, 2-kor pedig Évus hozza a híreket.
0: Reklám. Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Szerelem a gyűlölet ellen.
5: Lehetsz király.
4: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Fésűs Éva emlékére hirdett mesemondó versenyt a könyvtár. Közlekedésbiztonsági napot tartottak Siófokon. Lassan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. 14 óra van. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogyvár megye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel leróják tiszteletüket az írónő életműve előtt. A Somogyi vármegyeszékhely ma is méltó a Virágos Kaposvár címre. Ezt Szita Károly polgármester mondta a Rádió Mostnak adott interjúban. Felidézte, hogy a lokálpatrióta kaposváriak már az 1900-as évek elejétől ültettek fákat és virágosították környezetüket. Ezt a hagyományt a város ma is ápolja, és szeretnék, ha ismét mozgalommá válna. A településvezető hangsúlyozta, ezért rendeznek minden évben tavaszi virágvásárt, és ezért adják át minden évben a Virágos Erkély, Virágos Ház díjakat. Szita Károly hozzátette, hogy a város szépítésből az önkormányzat is jelentős részt vállal. Kaposváron mintegy 19 000 négyzetméternyi zöld terület gondozásáról kell folyamatosan gondoskodni, amely évente közel 300 millió forintos kiadást jelent. Második alkalommal szervezett közlekedésbiztonsági napot Siófok. A héten megtartott rendezvényen rendőrök és tűzoltók közösen igyekeztek bemutatni a diákoknak, hogy mit jelent a biztonságos közlekedés. Volt kresszoktatás, baleseti szimulációk és drogprevenciós tanácsadás is. A rendőrök biztonsági övszimulátorral és VR szemüvegekkel készültek, de a kábult állapotot is modellezni tudták. A rendőrségi járműbemutató és a játékos kvízek mellett a résztvevők a modern közlekedési eszközök körültekintő használatáról is tájékozódhattak. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, a fiatalok pedig felelősségteljesebben vehessenek részt a mindennapi forgalomban. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány is őrizze meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: A fű zöld, az ég kék, téged vár a szerencsekerék, hogy tiéd legyen az azonnali nyeremény. És hogy mit kell ehhez tennetek? A Korzó színpadánál fel kell regisztráltatnotok a blokkotokat, és hogyha 5000 forint fölötti, akkor még a szerencsekereket is megpörgethetitek, és akár azonnali nyereményekre is szert tehettek, ilyen például a textilszatyor, kulacs, bögre, fatelefontartó, vagy éppen ajakbalzsam. Mi továbbra is itt vagyunk Szabival a Korzó bevásárlóközpontban. Gyertek, várunk titeket, még dübörög a shopping day. Addig is viszont jön Whitney Houston és az I'm Every Woman, amely a Több mint Estör című filmmel is felcsendül. Tartsatok velünk továbbra is itt a Rádió Moston! Whatever.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Javában zajlik még a Shopping Day a Korzó bevásárlóközpontban, ahol a szerencsekerék és az azonnali nyeremények mellett továbbra is vár titeket a 6 részből álló mini játék is. Aggodalomra semmi jók, nem kell mind a 6 állomást teljesíteni, csupán 3-at, aminek a számait ti húzzátok ki. Na de lássuk, milyen feladatokat kell teljesíteni az 1 perc alatt, ahhoz, hogy a tiétek legyen egy édes vagy egy sós finomság. Válogass! A játékosoknak 1 perc alatt kell szétválogatni szín szerint a gyöngyöket, azonban a válogatást csak egy kézzel végezhetik, és egyszerre csak egy gyöngyöt foghatnak meg. A Varázs ceruza állomáson a játékosoknak a ceruzákat a radíros végén kell megpattintaniuk az asztalon úgy, hogy ez belepattanjon az előttük sorakozó poharakba. Mindez 4-szer. A teapartin a játékosnak a baseball sapkáján lévő 2 teafiltert kell felhelyeznie a sapkára úgy, hogy kézzel a filterekhez nem nyúlhat, csak is a fej segítségével lóbálhatja azokat. Gumiarc. A játékosnak 1 perc alatt a homlokára helyezett kekszet kell a mimika segítségével letornáznia a szájáig, kezek nélkül értelemszerűen. De van még egy villabowling játék is, ahol a játékosoknak 1 perc alatt kell egy hasára fektetett villafokai közé egy 200 forintos érmét begurítani. Az utolsó játék talán a legviccesebb, ez a popsi pingpong. A játékosnak 1 perc alatt 8 darab pingponglabdát kell táncolással, ugrálással, mindenféle mozgással kivarázsolnia egy üres zsebkendős dobozból. Kézzel a dobozhoz érni, illetve kárt tenni a dobozban. Tilos. Most pedig teszünk egy kereskedelmi kitérőt, viszont azután érkezik a 2000-es évek kaposvári diszkóinak klubhimnusza, a Deja Vu-től az I Can't Stop. Maradjatok itt velünk a Rádió Moston.
0: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott, társadalmi célú hirdetés.
3: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Szombat van, a hétvége legszebb napja szerintem, hiszen mára már kipihentük az e-heti fáradalmakat, és nem kell még a jövő heti teendőkön gondolkozni. Ez a nap remek alkalom arra, hogy egy kicsit kikapcsoljunk, tegyünk egy sétát a városban, ígyunk egy finom kávét, vagy nyaljunk egy fagyit. Ha pedig már erre jártok, nézzetek be a Korzóba is, hiszen itt még javában tart a Shopping Week záró eseménye, a Shopping Day. Mi továbbra is itt vagyunk Szabival a Korzó színpadán, és bár fizikailag nincs itt velünk, de érkezik hozzánk az Emmy és Grammy díjas Ed Sheeran is, a Celestiallel itt a 91.2-n.

0: Hírek most!
1: Ismét lehet jelentkezni a Virágos Ház Virágos Erkély pályázatra. Megalakult az országgyűlés. 15 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Ebben az esztendőben is elindult a Virágos Ház Virágos Erkély pályázat Kaposváron. Tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat hétfőtől a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. Szent Flórián vigyázza Dráva Szentest a jövőben, szobrot kapott a tűzoltók védőszentje a somogyi településen. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint Dráva Szentesen az 1800-as évek végén előbb tűzvész, majd jégverés pusztított. Az idei szoboravatással a település történelmi tragédiáira és az azt követő összefogásra emlékeztek. Szent Flórián szobra előtt Dráva Szentes mai és elszármazott lakói, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók együtt tisztelegtek. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, a földmozgások közül 25 volt természetes eredetű földrengés, a többi esetében bányarobbantást regisztráltak. A múlt hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Április 16-án hajnali 1 óra 30 perckor egy 2,5-es magnitúdójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében. Híreink végén pedig sport. Egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől a Finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV előre ellenvívott párharcban. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a Finó Kaposvárja vára.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, de néhol egy-egy gyenge futózápor nem kizárt. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időre készülhetünk, bár egy kicsivel melegebb lehet, akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: A tavasz utolsó hónapjában vagyunk, hamarosan itt a nyár, és már esténként szúnyogokkal is találkozhatunk. Nekem tegnap este sikerült. Azonban itt a Korzó Bevásárló Központban még nagyon jó idő van. Utolsó órába érkeztünk itt a Shopping Day-en is, hiszen hamarosan véget ér, ezzel együtt a Shopping Week is. Azonban 4 óráig még várnak minden vásárlót itt a Korzó színpadán, hiszen a regisztrált blokkok tulajdonosai akár értékes nyeremények gazdái is lehetnek. Erről nem sokára bővebben is mesélek. Addig is rádiózzatok velünk továbbra is itt a Rádió Moston. Érkezik Eminem és Rihanna közös száma, a The Monster. Friends.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat. Reklám.
1: Itt vagyunk 3:30 és Coy Liray Players című zenéje után. Az előbb ígértem nektek, hogy megosztom veletek, hogyan tehettek szert értékes nyereményekre itt a Korzó Bevásárlóközpontban. 4 óráig van lehetőségetek regisztráltatni a blokkotokat a Korzó színpadán, ahol minket is megtaláltok Szabival. Amennyiben a blokkotok értéke meghaladja az 5000 forintot, megpörgethetitek a szerencsekereket, és akár azonnali nyereményeket is kaphattok. A blokkotok regisztrációja után bekerültök sorsolásba is, ahol 2 darab Háda 5000 forintos vásárlási utalványt, 2 darab Müller 10000 forintos vásárlási utalványt, 1 darab 6000 forint értékű Ecofamily-s saját márkás tisztítószer csomagot, 4 darab ajándék buborékos gofrit és az Intersport felajánlásából 1 darab focilabdát és 1 darab kosárlabdát sorsolnak ki. Tehát regisztráljátok a blokkotokat itt a Korzó színpadán, és hogyha meghaladja az 5000 forintot, akkor részt vesztek a sorsolásban is. Mi még itt vagyunk a Korzóban, akár csak a Pet Shop Boys is itt az FM 91.2-n.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8:30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Bye Alex és a Sleppet hallhattuk, és nekünk is eljött angolul a bye pillanata. 3:44 van, elérkezett a keserédes búcsú, ez pedig azt is jelenti, hogy a shopping day végéhez értünk. Nagyon sokan regisztráltattátok blokkjaitokat, hétfőn pedig kiderül, kik a szerencsés nyertesek azok közül, akik több mint 5000 forint értékben vásároltak. Mi Szabival köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a szép napon, tegyetek továbbra is így, hiszen Évus hozza a legfrissebb híreket, a rádió mostan pedig pörögnek minden idők legnagyobb slágerei, jön az Imagine Dragons a Thunderrel. Én Jónás Jászmin voltam, továbbra is jó rádiózást és szép napot kívánok!

0: Rádiódon.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Kaposvárról rajtol pénteken a Tour de Hongrie. A bronzért küzdhetnek a kosarasok. Bán Éva vagyok, köszöntöm Önöket, 17 óra van. 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie. Idén a harmadik szakasz rajtol el a vármegyeszékhelyről, május 15-én. A verseny részleteiről péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a kaposvári rajt helyszínén, a Kaposvár arénánál. Az eseményen Szita Károly polgármester felidézte, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár arénától indul, innét a Honvéd utcán áthaladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a Cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el a várost és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és május 15-én napközben. Átmenetileg zárva lesz a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt ma zárják le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. Az országgyűlés alakuló ülésén szombaton megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Nemzetközi barlangi mentő gyakorlat zajlik Akteleken a hétvégén. A szervezők közlése szerint a gyakorlatra a világ 17 országából 47 barlangi mentő és barlangi mentő orvos érkezett Aktelekre a Baradla barlangba. A közös gyakorlat célja az európai barlangi mentőszolgálatok együttműködésének erősítése olyan nagyszabású mentőakciók során, amikor az adott ország mentőkapacitása nem elegendő a sikeres és gyors mentéshez. Híreink végén pedig sport. Drámai csatában mindössze egyetlen ponttal kaptak ki a kaposvári kosarasok pénteken. A Kométa KVG Kaposvári KK az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében vívott kiélezett mérkőzést a Falkó Szombathely ellen. Az idegenben pályára lépő kaposváriak végül 93-92 arányú vereséget szenvedtek, amivel a vasiak lezárták az egyik csapat 3 győzelméig tartó párharcot és bekerültek a bajnokság döntőjébe. A Kométa KVG kosarasai így már a bronz csatára készülhetnek, melyben a paksi atomerőmű ese lesz az ellenfelük.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem számíthatunk, hajnalra pedig fokozatosan kitisztul az ég. Gyenge, mérsékelt lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok körül valószínű. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd délutántól egyre több felhő érkezik fölénk, de csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A holnapi csúcshőmérséklet 25 és 27 fok között várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Társadalmi célú hirdetés. Műsorajánlót hallott.
4: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Goba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
5: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Balaton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Rómeó és Júlia musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. május 9-e, szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Tényleges életfogytiglan a fonói gyilkosnak. Nem jogerősen tényleges életfogytiglanra ítélte a kaposvári törvényszék pénteken a fonói gyilkost. A férfi tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített. A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövető március 14-én fonói otthonában halucinálni kezdett. Azt képzelte, hogy az unokahúgát elrabolták, őt pedig meg fogják támadni, ezért magához vett egy nagyobb akácfabotot, a község központjába ment, rátámadt egy idős asszonyra, aki belehalt a sérüléseibe, majd megsebesítette a nő védelmére érkező idős férfit is. A vádlott ezután a csemegeboltba ment, ahol agyonverte az üzlet eladóját. Magához vette a bolt mintegy 200 ezer forint bevételét, és az eladó autójával elhajtott a helyszínről. Több rendőrjárőr üldözte, Siófokon fogták el, miután a járművel balesetet szenvedett. Az elkövetőt a bíróság a főbüntetés mellett véglegesen eltiltotta a járművezetéstől, valamint kötelezték a büntető eljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is. Jövő pénteken jön a Tour de Hongrie. Az idei már a 10. alkalom lesz, hogy Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie. A Somogyi vármegyeszékhely ezúttal a rangos országúti kerékpárverseny 3. szakaszának rajthelyszíne lesz, május 15-én pénteken. A verseny részleteiről a rajt helyszínén, a Kaposvár Arénánál tartottak sajtótájékoztatót. Ezen Eisenkramer Károly főszervező elmondta, a Tour de Hongrie több mint 190 országban látható majd. Európában várhatóan milliók követik figyelemmel. Arról is beszélt, hogy a televíziós közvetítéseknek köszönhetően a nézők a Zselic természeti értékeibe és rejtett kincseibe is betekintést nyerhetnek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár Arénától indul, innét a Honvéd utcán át haladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a Cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el Kaposvárt, és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és 15-én napközben. Virágos maradt Kaposvár. Kaposvárt a 20. század kezdete óta nevezik Virágos Kaposvárnak, miután a helyi lakosok fontosnak tartották, hogy az ablakok, a közterületek virágokkal, fákkal teljenek meg. Ekkor ültették a platánok, gesztenyefák és a hársak többségét, és a hagyomány azóta is tart, aminek megőrzéséért mind a helyiek, mind az önkormányzat sokat tesz. Mindenről Szita Károly polgármester beszélt a Rádió Mostnak adott interjúban. Kiemelte, hogy a pénteken megtartott hagyományos tavaszi virágvásárral, vagy a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázattal egyaránt az a céljuk, hogy fenntartsák, segítsék a kaposváriak azon törekvését, hogy szebbé, virágosabbá tegyék a lakóhelyüket. A város szépítésből az önkormányzat is kiveszi a részét. Erről a következőket nyilatkozta Szita Károly polgármester.
4: Közel 46 ezer egy nyári virágot ültetünk el. El is kezdtük már az ültetéseket, és folytatjuk. A szökőkutyaink jó része már elindult, várjuk a tartósan meleg időt. Elkezdtük a játszóterek karbantartását, és a homokozók homokjának a cserélését is. Nagyon remélem, hogy annak a 19 ezer négyzetméter zöld területnek a gondozása is rendben lesz ebben az évben, amelynek csak a gondozási költsége megközelíti a 300 millió forintot.
3: Somogyi vöröskeresztesek kaptak kitüntetést. Rangos kitüntetést kapott a napokban két somogyi vöröskeresztes is. A Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint Németh Ferenc tréner, mentor emberi méltóságért díjat kapott, Kovácsné Zétót Gabriella, a szervezet csurgói területi munkatársa pedig a vöröskeresztes szolgálatért oklevelet vehette át. A kitüntetéseket a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 145. évfordulója alkalmából a fővárosban adták át a kiemelkedő munkát végző szakembereknek. A díjátadó ünnepséget a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, abban a teremben, ahol 1881-ben megalakult a Magyar Vöröskereszt. Kórházban a diákok. A kórház Skill laboratóriumában ismerkedhettek az egészségügy kulisszatitkaival azok a gyerekek, akik a napokban látogattak el a Kaposi Mór Oktató Kórházba. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakemberek a kaposvári Gárdonyi Géza általános iskola negyedikeseit, valamint a kadarkúti Jáli Csernő szakképzőiskola 9. osztályos tanulóit avatták be a szakma rejtelmeibe. A diákok megnézhették, hogy miként történik a vérvétel, hogyan működik az ultrahang, megtanulták a helyes kézmosás technikáját, de a VR anatómia is a program része volt. A kórház bemutatójának célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a kórházban folyó munkával, és ezzel akár kedvet is kapjanak a gyógyítás területén végezhető hivatások valamelyikéhez. Tűzoltó leszel vagy katona? Tűzoltók, pedagógusok, fodrászok, autószerelők, kertészek, pékek vagy éppen mérnökök munkájával ismerkedhetnek meg a kaposvári ovisok. Kárpáti Tímea alpolgármester a közösségi oldalán számolt be arról az együttműködésről, ami a Kaposvári Szakképzési Centrum és a helyi óvodák között jött létre. A szakmakóstolgató rendezvényeken a kicsik arra kapnak lehetőséget, hogy megismerjék a különféle szakmákat, életutakat. Kérdezhetnek, felfedezhetnek, és játékosan, élményeken keresztül találkozhatnak a szakmák sokszínűségével. Az alpolgármester a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem a pályaválasztásról szól, hanem az élményszerzésről, a nyitottságról és az inspirációról. Hírösszefoglalónk végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Egy sikerre a bajnoki címtől. Csupán egy sikerre került a bajnoki címtől a Finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV Előre ellen vívott párharcban, egy fordulatos 140 percig tartó csatában. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a Finó Kaposvár javára. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc negyedik összecsapása jövő kedden lesz, ez ismét a kaposvári közönség előtt zajlik majd. Bronzért játszhatnak a kosarasok. Kiélezett küzdelemben mindössze egyetlen ponttal kaptak ki a kaposvári kosarasok pénteken. A Kométa KVG Kaposvári KK az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében vívott drámai csatát a Falkó Szombathely ellen. Az idegenben pályára lépő kaposváriak végül 93-92 arányú vereséget szenvedtek. A győzelemmel a vasiak lezárták az egyik csapat 3 győzelméig tartó párharcot, és bekerültek a bajnokság döntőjébe. A Kométa KVG kosarasai a bronz csatára készülhetnek, melyben a Paksi Atomerőmű SE csapata ellen kell jobbnak lenniük.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem számíthatunk, hajnalra pedig fokozatosan kitisztul az ég. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok körül valószínű. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd délutántól egyre több felhő érkezik fölénk, de csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A holnapi csúcshőmérséklet 25 és 27 fok között várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hoztam.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

kevesebbel. Mert a pillanat, a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A Somogyi vármegye székhely ma is méltó a Virágos Kaposvár címre. Ezt Szita Károly polgármester mondta a Rádió Mostnak adott interjúban. Felidézte, hogy a lokálpatrióta kaposváriak már az 1900-as évek elejétől ültettek fákat és virágosították környezetüket. Ezt a hagyományt a város ma is ápolja, és szeretnék, ha ismét mozgalommá válna. A településvezető hangsúlyozta, ezért rendeznek minden évben tavaszi virágvásárt, és ezért adják át minden évben a Virágos Erkély, Virágos Ház díjakat. Szita Károly hozzátette, hogy a város szépítésből az önkormányzat is jelentős részt vállal. Kaposváron mintegy 19 000 négyzetméternyi zöld terület gondozásáról kell folyamatosan gondoskodni, amely évente közel 300 millió forintos kiadást jelent. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogy vármegye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel lerúják tiszteletüket az írónő életműve előtt. Második alkalommal szervezett közlekedésbiztonsági napot Siófok. A héten megtartott rendezvényen rendőrök és tűzoltók közösen igyekeztek bemutatni a diákoknak, hogy mit jelent a biztonságos közlekedés. Volt kresszoktatás, baleseti szimulációk és drogprevenciós tanácsadás is. A rendőrök biztonsági övszimulátorral és VR szemüvegekkel készültek, de a kábult állapotot is modellezni tudták. A rendőrségi járműbemutató és a játékos kvízek mellett a résztvevők a modern közlekedési eszközök körültekintő használatáról is tájékozódhattak. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, a fiatalok pedig felelősségteljesebben vehessenek részt a mindennapi forgalomban. Minden magyar kormánya lesz, minden magyar emberért dolgozni fog a rövidesen megalakuló Tisza kormány, jelentette ki a miniszterelnök, a Tisza párt elnöke az országgyűlés alakulőülésén szombaton. Magyar Péter megválasztása után tartott beszédében hangsúlyozta, céljuk, hogy minden magyar ember valódi polgára legyen a hazának. A kormányfő azt kérte a magyaroktól, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon tőlük az ígéreteket és vitatkozzanak velük. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet a kifli.hu shop Kft. Közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyassza el.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, majd délután nyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az esztendőben is elindult a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázat Kaposváron, tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat hétfőtől a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. Szent Flórián vigyázza Dráva Szentest a jövőben, szobrot kapott a tűzoltók védőszentje a somogyi településen. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint Dráva Szentesen az 1800-as évek végén előbb tűzvész, majd jégverés pusztított. Az idei szoboravatással a település történelmi tragédiáira és az azt követő összefogásra emlékeztek. Szent Flórián szobra előtt Dráva Szentes mai és elszármazott lakói, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók együtt tisztelegtek. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, a földmozgások közül 25 volt természetes eredetű földrengés, a többi esetében bányarobbantást regisztráltak. A múlt hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Április 16-án hajnali 1 óra 30 perckor egy 2,5-es magnitúdójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében. Híreink végén pedig sport. Egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől a Finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV előre ellen vívott párharcban. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a Finó Kaposvár javára.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, majd délután nyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Nem akarok már.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Somogyi vöröskeresztesek kaptak kitüntetést. Rangos kitüntetést kapott a napokban két somogyi vöröskeresztes is. A Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezetének közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint Németh Ferenc tréner, mentor, emberi méltóságért díjat kapott, Kovácsné Zétót Gabriella, a szervezet csurgói területi munkatársa pedig a vöröskeresztes szolgálatért oklevelet vehette át. A kitüntetéseket a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 145. évfordulója alkalmából a fővárosban adták át a kiemelkedő munkát végző szakembereknek. A díjátadó ünnepséget a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották, abban a teremben, ahol 1881-ben megalakult a Magyar Vöröskereszt. Virágos maradt Kaposvár. Kaposvárt a 20. század kezdete óta nevezik Virágos Kaposvárnak, miután a helyi lakosok fontosnak tartották, hogy az ablakok, a közterületek virágokkal, fákkal teljenek meg. Ekkor ültették a platánok, gesztenyefák és a hársak többségét, és a hagyomány azóta is tart, aminek megőrzéséért mind a helyiek, mind az önkormányzat sokat tesz. Mindenről Szita Károly polgármester beszélt a Rádió Mostnak adott interjúban. Kiemelte, hogy a pénteken megtartott hagyományos tavaszi virágvásárral, vagy a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázattal egyaránt az a céljuk, hogy fenntartsák, segítsék a kaposváriak azon törekvését, hogy szebbé, virágosabbá tegyék a lakóhelyüket. A város szépítésből az önkormányzat is kiveszi a részét, erről a következőket nyilatkozta Szita Károly polgármester.
2: Közel 46 ezer egy nyári virágot ültetünk el. El is kezdtük már az ültetéseket, és folytatjuk. A szökőkutyaink jó része már elindult, várjuk a tartósan meleg időt. Elkezdtük a játszóterek karbantartását, és a homokozók homokjának a cserélését is. Nagyon remélem, hogy annak a 19 ezer négyzetméter zöldterületnek a gondozása is rendben lesz ebben az évben, amelynek csak a gondozási költsége megközelíti a 300 millió forintot.
1: Jövő pénteken jön a Tour de Hongrie. Az idei már a 10. alkalom lesz, hogy Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie. A Somogyi vármegyeszékhely ezúttal a rangos országúti kerékpárverseny 3. szakaszának rajthelyszíne lesz, május 15-én pénteken. A verseny részleteiről a rajthelyszínén, a Kaposvár arénánál tartottak sajtótájékoztatót. Ezen Eisenkramer Károly főszervező elmondta, a Tour de Hongrie több mint 190 országban látható majd. Európában várhatóan milliók követik figyelemmel. Arról is beszélt, hogy a televíziós közvetítéseknek köszönhetően a nézők a Zselic természeti értékeibe és rejtett kincseibe is betekintést nyerhetnek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár arénától indul, innét a Honvéd utcán át haladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el Kaposvárt, és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és 15-én napközben. Tűzoltó leszel vagy katona? Tűzoltók, pedagógusok, fodrászok, autószerelők, kertészek, pékek vagy éppen mérnökök munkájával ismerkedhetnek meg a kaposvári ovisok. Kárpáti Tímea alpolgármester a közösségi oldalán számolt be arról az együttműködésről, ami a Kaposvári Szakképzési Centrum és a helyi óvodák között jött létre. A szakmakóstolgató rendezvényeken a kicsik arra kapnak lehetőséget, hogy megismerjék a különféle szakmákat, életutakat. Kérdezhetnek, felfedezhetnek, és játékosan, élményeken keresztül találkozhatnak a szakmák sokszínűségével. Az alpolgármester a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem a pályaválasztásról szól, hanem az élményszerzésről, a nyitottságról és az inspirációról. Kórházban a diákok. A kórház Skill laboratóriumában ismerkedhettek az egészségügy kulisszatitkaival azok a gyerekek, akik a napokban látogattak el a Kaposi Mór Oktató Kórházba. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakemberek a kaposvári Gárdonyi Géza általános iskola negyedikeseit valamint a kadarkúti Jáli Csernő szakképzőiskola 9. osztályos tanulóit avatták be a szakma rejtelmeibe. A diákok megnézhették, hogy miként történik a vérvétel, hogyan működik az ultrahang, megtanulták a helyes kézmosás technikáját, de a VR anatómia is a program része volt. A kórház bemutatójának célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a kórházban folyó munkával, és ezzel akár kedvet is kapjanak a gyógyítás területén végezhető hivatások valamelyikéhez. Tényleges életfogytiglan a fonói gyilkosnak. Nem jogerősen tényleges életfogytiglanra ítélte a kaposvári törvényszék pénteken a fonói gyilkost. A férfi tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített. A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövető március 14-én fonói otthonában halucinálni kezdett. Azt képzelte, hogy az unokahúgát elrabolták, őt pedig meg fogják támadni, ezért magához vett egy nagyobb akácfabotot, a község központjába ment, rátámadt egy idős asszonyra, aki belehalt a sérüléseibe, majd megsebesítette a nő védelmére érkező idős férfit is. A vádlott ezután a csemegeboltba ment, ahol agyonverte az üzlet eladóját. Magához vette a bolt mintegy 200 000 forint bevételét, és az eladó autójával elhajtott a helyszínről. Több rendőrjárőr üldözte, Siófokon fogták el, miután a járművel balesetet szenvedett. Az elkövetőt a bíróság a főbüntetés mellett véglegesen eltiltotta a járművezetéstől, valamint kötelezték a büntető eljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is. Somogyi iskolákban az erdő. Újabb somogyi iskolákba látogattak el a SEFAK szakemberei a héten. A Somogyi Erdészeti Társaság beszámolója szerint kollégáik az Iskolában az erdő program újabb állomásain a csökői és az igali iskolásokat látogatták meg. Csökölyben mintegy 70, Igalban pedig csak nem 100 iskolás hallhatott az erdőről, annak sokféleségéről. A foglalkozásokon Récsei Kata, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskola vezetője mesélt a gyerekeknek, egyebek mellett arról, hogy miért mohos a fák törzse, mi történik a lehullott ágakkal, vagy hogy milyen állatok élnek az erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált programban az erdő fontos tulajdonsága, a biológiai sokféleség került a fókuszba. A fiatalok megtudhatták, hogy milyen szerepet játszik az erdő a föld vízháztartásában vagy a levegő körforgásában, de azt is, hogy mit tehetnek ők maguk az erdőkért.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
3: Időjárás jelentés.
1: Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, majd délután nyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: Időjárás jelentést hallott.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: pain to smile back. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A jogász szakma meghatározó szereplői találkoztak az elmúlt napokban Kaposváron. A 32. alkalommal megrendezett jogi beszélgetéseket csütörtökön és pénteken tartották a Városháza dísztermében. A tanácskozás második napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében kiemelte, az első rendezvényt azért hívták életre a kaposvári jogászok 33 évvel ezelőtt, hogy közösen keressenek válaszokat a jogtudomány és az igazságszolgáltatás aktuális kérdéseire. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált. Tényleges életfogytiglant kapott a fonói gyilkos. A kaposvári törvényszék pénteken nem jogerősen hozott ítéletet a férfi ügyében, aki tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített. A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövetőt a főbüntetés mellett véglegesen eltiltották a járművezetéstől, valamint kötelezték a büntetőeljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére. Ezen a héten is somogyi iskolákban jártak a SEFAK szakemberei. A Somogyi Erdészeti Társaság beszámolója szerint kollégáik az iskolában az erdő program újabb állomásain a csökői és az igali iskolásokat látogatták meg. Csökölyben mintegy 70, Igalban pedig csaknem 100 iskolás hallhatott az erdőről, annak sokféleségéről. A foglalkozásokon Récsei Kata, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskola vezetője mesélt a gyerekeknek, egyebek mellett arról, hogy miért mohos a fák törzse, mi történik a lehullott ágakkal, vagy hogy milyen állatok élnek az erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált programban a fiatalok megtudhatták azt is, hogy milyen szerepet játszik az erdő a föld vízháztartásában vagy a levegő körforgásában, de azt is, hogy mit tehetnek ők maguk az erdőkért. Két terméket is visszahívott a Penny mikrobiológiai nem megfelelőség miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken. Azt írták, hogy az áruházlánc visszahívta és ki is vonta a forgalomból a Penny to Go brassói apró pecsenyét és a Penny to Go csirkepaprikást orsó tésztával. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt a 330 g-os kiszerelésű termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. Nem gyilkosság, hanem baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát, jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője a vizsgálat lezárását követő sajtótájékoztatón Budapesten. Az ismert sportolót január 5-én holtan találták a budapesti lakásában. A szóvivő úgy fogalmazott, a nyomozás az igazságügyi, orvosi és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság lezárta a nyomozást.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, majd délután nyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottam.
3: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit. Éliás Gyula vagyok, énekes, zeneszerző. És küldöm mindenkinek szeretettel

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie, idén a 3. szakasz rajtol el a vármegye székhelyről május 15-én. A verseny részleteiről péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a kaposvári rajt helyszínén, a Kaposvár arénánál. Az eseményen Szita Károly polgármester felidézte, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár arénától indul, innét a Honvéd utcán áthaladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a Cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el a várost és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és május 15-én napközben. Idén 47 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Hozzátették, hogy néhány sírkertben ingyenes tematikus sétákat tartottak, és több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit. Somogyban a Somogyváron található Szent László emlékhely csatlakozott a programhoz, itt vezetett látogatóközponti tárlatbemutatást és családi kézműves foglalkozást tartottak. Sopronban vett mintákról is igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, erről számolt be a szervezet pénteken. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai tájékoztatták a Győr-Moson Sopronvár megyei kormányhivatalt, akiktől vizsgálatot és kármentesítést kértek. A Greenpeace szerint sok magánberuházást érinthet az aszbeszt szennyezés ügye.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, majd délután nyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogyvár megye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel leróják tiszteletüket az írónő életműve előtt. Második alkalommal szervezett közlekedésbiztonsági napot Siófok. A héten megtartott rendezvényen rendőrök és tűzoltók közösen igyekeztek bemutatni a diákoknak, hogy mit jelent a biztonságos közlekedés. Volt kresszoktatás, baleseti szimulációk és drogprevenciós tanácsadás is. A rendőrök biztonsági övszimulátorral és VR szemüvegekkel készültek, de a kábult állapotot is modellezni tudták. A rendőrségi járműbemutató és a játékos kvízek mellett a résztvevők a modern közlekedési eszközök körültekintő használatáról is tájékozódhattak. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, a fiatalok pedig felelősségteljesebben vehessenek részt a mindennapi forgalomban. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány is őrizze meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ebben az esztendőben is elindult a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázat Kaposváron, tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat hétfőtől a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. Szent Flórián vigyázza Dráva Szentest a jövőben, szobrot kapott a tűzoltók védőszentje a somogyi településen. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint Dráva Szentesen az 1800-as évek végén előbb tűzvész, majd jégverés pusztított. Az idei szoboravatással a település történelmi tragédiáira és az azt követő összefogásra emlékeztek. Szent Flórián szobra előtt Dráva Szentes mai és elszármazott lakói, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók együtt tisztelegtek. Az elmúlt héten országos átlagban stagnált az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az örökítő anyag koncentráció Kecskeméten volt kimutatási határ felett. A szennyvíz eredmények szerint a következő időszakban nem várható az influenzás fertőzés számok emelkedése. Híreink végén pedig sport. Egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől a Finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV előre ellen vívott párharcban. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a Finó Kaposvár javára.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. A jogász szakma meghatározó szereplői találkoztak az elmúlt napokban Kaposváron. A 32. alkalommal megrendezett jogi beszélgetéseket csütörtökön és pénteken tartották a Városháza dísztermében. A tanácskozás második napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében kiemelte, az első rendezvényt azért hívták életre a kaposvári jogászok 33 évvel ezelőtt, hogy közösen keressenek válaszokat a jogtudomány és az igazságszolgáltatás aktuális kérdéseire. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált. Ezen a héten is somogyi iskolákban jártak a SEFAK szakemberei. A Somogyi Erdészeti Társaság beszámolója szerint kollégáik az Iskolában az Erdő program újabb állomásain a csökői és az igali iskolásokat látogatták meg. Csökőiben mintegy 70, Igalban pedig csaknem 100 iskolás hallhatott az erdőről, annak sokféleségéről. A foglalkozásokon Récsei Kata, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskola vezetője mesélt a gyerekeknek, egyebek mellett arról, hogy miért mohos a fák törzse, mi történik a lehullott ágakkal, vagy hogy milyen állatok élnek az erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált programban a fiatalok megtudhatták azt is, hogy milyen szerepet játszik az erdő a föld vízháztartásában vagy a levegő körforgásában, de azt is, hogy mit tehetnek ők maguk az erdőkért. Két terméket is visszahívott a Penny mikrobiológiai